Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: közelebb, közelebb hozzád. 100.8, 100.8, 100.8.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take

0: Gellérrel. A baromi jó reggeli show. A 100.8-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
1: Május 12-ére ébredve egy más időjárási körülménynek vagyunk a szemtanúi, mint a tegnapi nap. Hát megérkezett az eső, 13 fokunk van jelenleg itt Székelyudvarhelyen. Nincs az a hideg, mondjuk nem panaszkodhatunk. Álmosság viszont lehet, hogy több embernél van ebben az időjárási viszonyban, mint tegnap ilyenkor. Bele fogunk csapni a vekkerbe, és egészen délig, 12 óráig töltjük együtt az órákat, a legnagyobb slágerek társaságában természetesen. Én várom tőletek egész délelőtt vagy reggel a közlekedési információkat, mert azért voltak fennakadások és dugók a tegnapi nap folyamán is, már a reggeli órákban, és aztán délutánra kicsúcsosodott. Vigyázzunk magunkra, Status Quo-ra ébredünk, ezzel indítunk, 1986-os dal. Mindenkinek kívánok egy csodaszép keddi napot is. Jó munkakedvet! A mikrofonnál Bedő Erika.

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Csilla és a Vigyél el 1998-ból. Elviszlek a következő órákban a zene világába, hiszen a legváltozatosabb slágerekkel fogunk 12 óráig itt lenni a 100.8-on. És május 12-én köszöntünk egy olyan rádióhallgatót, akit úgy hívnak, hogy Pongrác. Na, megérkeztünk. Itt vannak a fagyos szentek. A magyar néphagyomány szerint ugye Pongrác, Szervác és Bonifác május 12, 13 és 14-e a napok, amikor a megfigyelések szerint ilyenkor a tavaszi felmelegedés gyakran egy hirtelen erős lehűlés, sőt fagy szakítja meg, ami komoly kárt tehet a zsenge növényzetben és a gyümölcsösökben. Hát szerencsére fagyot én nem látok, hogy jeleznének a meteorológusok, ha bár eléggé határeset, mert hogy holnap és holnap után is már az éjszakai órákban csupán 2-3-4 fokot lehet mérni itt a térségben. Én azon sem csodálkoznék, hogyha nem is Székelyudvarra helyen, de Csíkszeredában ott már mínusz fokok lennének, úgyhogy igen, tényleg mindig beválik ez az egész fagyos szentek hagyomány, és még most sem fognak tágítani Pongrácék, Szervácék és Bonifácék, mert komoly lehűlés következik ma, holnap és holnap után. Hát holnap, kérem szépen, egész nap a maximális csúcsérték csupán 10 fok lesz Udvarhelyen, úgyhogy igen, a nagy felmelegedés, a nagy nyárias idő után egy kis lehűlés következik. Hát nézzük a Pongrác nevet egyébként, honnan ered, milyen a személyisége, latin eredetű ez a név, és azt írják, hogy tehetséges különféle művészeti ágakban, és egy kis szorgalommal sikereket is elérhet ezeken a területeken. Retteg az unalomtól és egyhangúságtól, szüksége van a folyamatos változásra is. Ez az oka annak is, hogy sokszor nehezen fejezi be, amit elkezdett. Pongrác szívesen olvas, szereti a természetet, megnyugtatja a természet békéjének az ereje, erős, független egyéniség, és a gondolataiban él. Ezt írják a szakértők, hát boldog névnapot, nem tudom, hogy van-e itt egyáltalán Székelyudvarhelyen Pongrác nevezetű városlakó, én nem ismerek, az az igazság, sem Szervácot, sem Bonifácot, de érdekes névén élvezem ezeket a Pongrácékat, Szervácékat és Bonifácékat, viszont a fagyos szenteket azt nem tudom élvezni. A tűzijátékot viszont annál inkább. Itt van Katy Perry.

A Becker mindig kézzel csenget. Reggel 6-tól a rádiókban.

McCartney és Kygo felvétele 3/7 lesz 2,5 perc múlva, május 12-ét írunk. Tegnap egyébként a közlekedési kultúra világnapja volt, és látom, hogy tegnap este az Urbana Transport közzétett egy bejegyzést és néhány fényképet a diákokról, mert hogy a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium több mint 400 diákja buszozott Székelyudvarhelyen tegnap a közlekedési kultúra világnapján. A következők a kérdések: hogyan viselkedünk egymással a közlekedésben? Mit jelent egyáltalán a közlekedési kultúra? Hát a jó közlekedési magatartás. A hétfő reggeli áhítatot követően ezekről hallhattak néhány gondolatot a fiatalok, és ezt követően pedig az osztályközösségek a Patkóban alkottak egy-egy busz. Nagyon-nagyon vagány képek egyébként fentről, tényleg olyan, mint egy busz, ügyesen összeálltak a diákok a főtéren, és hát oda írta az Urbana Transport, hogy ne feledjük, a jó közlekedési kultúra tanulható és fejleszthető, egy apró figyelmesség a közlekedésben is több tucat ember napját teheti jobbá. Úgyhogy igazából ehhez nem is kellenek szavak, szerintem mindenki értette. Ma is legyen egy apró figyelmesség, ami a több tucat ember napját jobbá fogja tenni a közlekedésben. Legyetek óvatosak, egymásra figyeljetek oda jobban, főleg ebben a nagy forgalomban, ami itt most Székelyudvarhelyen van. Hamarosan átnézzük, milyen közlekedési információk vannak a következő napokban és ezen a héten, mert hogy egy picit most feje tetejére állt itt a belvárosban is a közlekedés, valamint Székelyudvarhely kijáratánál is Szejkefürdőn. De még mindig bírjuk és türelemmel vagyunk.

Hirtelen felvétele 5 perc van 7 óráig, és ha jól látom, akkor kezd kitisztulni az égbolt Székelyudvarhely felett. Na, még a végén jó idő lesz, pedig már egész napra esőt jeleztek a meteorológusok, viszont úgy látom, hogy már süt is a nap hét előtt egy kevéssel. Az is lehet, hogy a későbbiekben jobbacska idő lesz. Már tényleg nem lehet hinni ennek az egész időjárás előrejelzésnek sem, de komolyan egész napra 97% esőt mutat, aztán most végül kisüt a nap. Na, de ahogy látom, 9 óra magasságában tényleg zuhogó eső lesz, 10-kor is, 11-kor is, 12-kor is, úgyhogy esőernyő nélkül semmiféleképpen ne gyertek el otthonról, és az utakon is a fokozott figyelemmel vezessetek. Belefér még egy dal pontosan a hírek előtt, aztán akkor meghallgatjuk Katona Zoltán híreit, utána pedig elmegyünk egy picit reklámozni. Hozom addig is Tóth Vera felvételét, itt van a Sorskerék, én pedig mindenkinek jó reggelt kívánok!

0: kivizsgálják a támogatásokat. Több mint 90 millióba kerülne az iskola felújítás. Kupa győztes lett Kerekes Éva. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Karbantartás miatt leállt az ország egyetlen atomerőművének, a Csernavodai atomerőműnek a kettes blokja. Az egyes blokk már hetek óta nem termel, így jelenleg teljesen kiesett az atomenergia az országos villamosenergia rendszerből. A termelési kapacitás ideiglenes hiánya komoly kihívást jelent az energetikai rendszer számára, annak ellenére, hogy az országos fogyasztás jelenleg alacsony. A Transelektrika adatai szerint az ország tegnap reggelig jelentős mennyiségű villamosenergiát importált, egészen addig, amíg a napelemparkok termelése be nem indult. A tervek szerint a Csernavodai atomerőmű kettes blokkját 3 hét múlva indítják újra. 5 évre visszamenőleg vizsgálják ki a Bethlen Gábor alap működését. A magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri várományosa Tar Zoltán kinevezése előtti meghallgatásán tegnap kijelentette, hogy a napokon belül dönt erről a kormány, de mindezt úgy teszi, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztesse. A leendő miniszter szerint megfelelő jogi eljárásokat indítanak, amelyeknek azonban nem lehetnek kárvallottjai azok a közösségek, szervezetek, amelyek a támogatások kedvezményezettjei voltak. Az önkormányzat tegnapi ülésén jóvá hagyta az Eötvös József szakközépiskola épületének felújítására és főjavítására vonatkozó műszaki-gazdasági mutatókat a Biztonságos és Egészséges Iskolák országos beruházási programban. Az egységárakkal számolva, áfával és a 25%-os tartalékkal az iskola felújításának jelenlegi értéke több mint 94 millió lej. A tanácsülésen az idei évben a tavalyi turisztikai adóból befolyt mintegy 200 ezer lejes összeget a vendéglátósok patronátusa online és offline turisztikai reklámokra, rádiós hirdetésekre, valamint a központban lévő turisztikai információs pont felújítására kívánja felhasználni. Az etelaki Kerekes Évát is soraiban tudó Besztercei Glória női kézilabda csapata nyerte meg a Román kupát. A Nagybányán lejátszott döntőben Besztercei 10 góllal 31-21-re győzte le Rümniku Vülcse együttesét. A válogatottban is rendre szerepet kapó Kerekes Éva 2 gólt szerzett a fináléban. Spanyolországban nyert trófeát a székelyudvarhelyi Tóró Dávid asztali teniszező. A Youth Contender újabb állomásán vegyes párosban ezüst, egyéniben pedig aranyérmet szerzett, megszerezve a 2026-os szezonja eddigi legértékesebb trófeáját. A meteorológusok szerint változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főképp csapadékos, borús idő várható, mérsékelt széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme át sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
4: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy

0: Élmény.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió.
2: Mi ágyba visszük a reggelit. Vekkel.

Lucy meg a Vega felvétele Otthon édes otthon címmel. Hát nagyon szép ez a mondat, nagyon gyakran szoktuk használni ezt, amikor előjön belőlünk a hazaszeretet, és mennyire szeretjük itt Székelyudvarhelyen otthon, édes otthon, vagy amikor hazajövünk egy hosszú kirándulásból, akkor

Természetesen mindenkiben megfordul az a gondolat, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. Kivéve akkor, amikor dugóban ülünk fél órákat, és nincs türelmünk már ahhoz, hogy kivárjuk a sorunkat. És ezzel számolni kell ma is, mert hogy forgalmi dugóval és hosszabb várakozási idővel kell számolni annak, aki Székelyudvarhelyről Szejkefürdő felé tart, és ehhez pedig azt a kijáratot választja. Mert hogy tegnap reggel elkezdődött a Székelyudvarhelyről kifelé vezető jobb oldali forgalmi sáv előkészítése az aszfaltozáshoz, és a tegnapi helyszíni információk szerint 9 óra után körülbelül 15 perces várakozási idővel kellett számolni, hogy az autósok átjussanak a munkálatok alatt álló útszakaszon. És tájékoztattak ezzel együtt, hogy lezárták a Templom utcát, valamint az Orbán Balázs utcának a Kis Ugron Gábor utcánál leágazó szakaszát. A lezárás pedig addig marad érvényben, amíg az új aszfalt réteg lehűl. Ez idő alatt sem a főútra való kihajtásra, sem az utcákba történő behajtásra nem lesz lehetőség. Ma nem tudom, hogy mi a helyzet, ezért is várom majd tőletek a közlekedési információt. A munkálatok teljes időtartama alatt torlódásra kell számítani az Orbán Balázs utcában és a Szombatfalvi városrészen, mivel a forgalom mindkét irányban csupán egy sávon haladhat ezekben a napokban, és a polgármesteri hivatal kerülő utak használatát javasolja, például Székely-Szent Tamáson keresztül. Én azt mondom, hogy jobb a döntés az, hogyha Székely-Szent Tamás fele fogtok menni, és akkor nem kell mérgelődni az autóban ülve hosszú perceken keresztül. Meg egyébként a belvárosban is vannak közlekedési infok, erről is beszélünk hamarosan, meg behozom a Hargita népe legfrissebb számát, megérkezett az újság Kedre, Alef Farbennel pedig táncolunk, jó reggelt!

0: Ekker. Ettől még a nap is fel kell.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszel.

olyan zenék, amire még én is jobban felébredek itt a mikrofonnál, vagy szívesen hallgatnám egész nap. No, Marky Mark dala ilyen volt. Egy kis ébresztő, 6:30 után hírjatok nekem, hogy milyen a forgalom városon belül vagy kívül esetleg. 0757-57-51-71 az SMS számunk, de akár Facebookon is jelezhettek, miközben a munkahely vagy a suli irányába tartotok, vagy arra szóltok, nem tudom. Na, ahogy elnézem, azért szépen beborult ismét. Esős időre kell számítani, álmos időre, de a legjobb zenékre is itt a Sztár Rádióban. Gyorsan behoztam a friss újságot, hamarosan lapszemlét tartunk a következő percekben, de addig is meglesem a címlapot. Zaj, por, kérdések. Hát a legnagyobb betűkkel írt cím. Mindenki lehet, hogy most Székelyudvarhelyre gondol, de nem, Gyergyócsoma falváról van szó. Aztán van egy olyan cikk is, hogy átalakulóban az állattenyésztés, na meg könyvbemutató is lesz, ahogy nézem. Egyébként a címlapon semmi érdekes, ami Székelyudvarhelyt érinti. Na, de majd belelapozgatunk. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreim különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással

0: forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Spórolj többet a Lidl Plus-szal! Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 210 g-os Confiseri Firenze Minibissimo glazúros sütemény 6 lej 29 bani, a Fresh Fish Today Norvég lazac filé 100 g-onként 7 lej 49 bani, és a 730 g-os Milbona füstölcsajt 21 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
6: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
5: Mikrokreditlám.ro.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mozdíthatatlan. Kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható 1. Otthon, 2. Autóban, 3. Benzinkutaknál és minden hangszóróban.

No Mercy felvétele, 7 óra 52 perc, 14 fok van Udvarhelyen jelenleg, és ma csak maximum 16-17 fokot jeleznek a meteorológusok. Fagyos szentek vannak. Na, hát a népi kalendárium szerint ezek a napok Pongrác, Szervác és Bonifác névnapjai gyakran hoznak bizony hirtelen lehűlést vagy kései fagyokat, ami veszélyes lehet a kerti növényekre. Ma van Pongrác napja, május 12-e az első fagyos szent nap, aztán holnap a sorban a második kritikus nap következik, és május 14-én, amikor a Bonifácokat köszöntjük, akkor a fagyos szentek zárása. Itt még írják május 25-ét Orbán napját, ugye gyakran késői fagyos szentként is emlegetik, de nagyon reméljük, hogy nem fog semmi fagyot hozni már akkor május végén. A népi hagyomás szerint ugyanis a fagyérzékeny palántákat, ugye a paradicsom, a paprika csak a Pongrác, Szervác, Bonifác napok után javasolt kiültetni a szabad földbe, hogy elkerüljük az esetleges fagykárokat. És igen, tényleg lehűl az idő, ahogy elnézem, hát holnap csak 10 fok lesz mindössze napközben Udvarhelyen, az azért nem sok egyáltalán. Úgyhogy Pongrác, Szervác, Bonifác, mi annyira nem szeretünk titeket, nem akarunk többet fázni, nagyon nem. Annál inkább lennénk valahol melegben, vagy akár lennénk például a Balaton partján is, így a munkahelyet akár az is tökéletes helyszín lenne. Érkezik a Bagosi, aztán 8-kor a hírek, és utána, hát olvassunk egy kis újságot, itt van a Hargita Népe legfrissebb száma előttem. Jó reggelt!

kivizsgálják a támogatásokat. Több mint 90 millióba kerülne az iskola felújítás. Kupa győztes lett Kerekes Éva. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok!

0: Karbantartás miatt leállt az ország egyetlen atomerőművének, a Csernavodai atomerőműnek a kettes blokja. Az egyes blokk már hetek óta nem termel, így jelenleg teljesen kiesett az atomenergia az országos villamosenergia rendszerből. A termelési kapacitás ideiglenes hiánya komoly kihívást jelent az energetikai rendszer számára, annak ellenére, hogy az országos fogyasztás jelenleg alacsony. A Transelektrika adatai szerint az ország tegnap reggelig jelentős mennyiségű villamosenergiát importált, egészen addig, amíg a napelemparkok termelése be nem indult. A tervek szerint a Csernavodai atomerőmű kettes blokkját 3 hét múlva indítják újra. 5 évre visszamenőleg vizsgálják ki a Bethlen Gábor Alap működését. A magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri várományosa Tar Zoltán kinevezése előtti meghallgatásán tegnap kijelentette, hogy napokon belül dönt erről a kormány, de mindezt úgy teszi, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztesse. A leendő miniszter szerint megfelelő jogi eljárásokat indítanak, amelyeknek azonban nem lehetnek kárvallottjai azok a közösségek, szervezetek, amelyek a támogatások kedvezményezettjei voltak. Az önkormányzat tegnapi ülésén jóvá hagyta az Eötvös József szakközépiskola épületének felújítására és főjavítására vonatkozó műszaki gazdasági mutatókat a Biztonságos és Egészséges Iskolák országos beruházási programban. Az egységárakkal számolva, áfával és a 25%-os tartalékkal az iskola felújításának jelenlegi értéke több mint 94 millió lej. A tanácsülésen az idei évben a tavalyi turisztikai adóból befolyt mintegy 200 ezer lejes összeget a vendéglátósok patronátusa online és offline turisztikai reklámokra, rádiós hirdetésekre, valamint a központban lévő turisztikai információs pont felújítására kívánja felhasználni. Az Etel, aki kerekes évát is soraiban tudó Besztercei Glória női kézilabda csapata nyerte meg a Román kupát. A Nagybányán lejátszott döntőben Besztercei 10 góllal 31-21-re győzte le Rümniku Vülcse együttesét. A válogatottban is rendre szerepet kapó kerekes éva 2 gólt szerzett a fináléban. Spanyolországban nyert trófeát a székelyudvarhelyi Tóró Dávid asztali teniszező. A Youth Contender újabb állomásán vegyes párosban ezüst, egyéniben pedig aranyérmet szerzett, megszerezve a 2026-os szezonja eddigi legértékesebb trófeáját. A meteorológusok szerint változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főképp csapadékos, borús idő várható mérsékelt széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. Aztán rádióhíreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szeretem.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme a csóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű Floralis WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Van optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.

Wonderful life, csodálatos élet. Én nem értem, hol van az eső egyébként. Hát ragyogóan süt a nap, és kék az égbolt Székelyudvarhelyen. Ez már igen, ezt már szeretjük. Így induljon a kedd, csodálatos. 8 óra 18 perc a pontos idő. Forgalomra kell számítani, már említettem, 6 óra és 7 óra után is, tehát Szejke fürdő felőli kijáratnál. Székelyudvarhelyen tegnap is 15-20 perces várakozási idő volt. Félsávban lehet haladni. Aszfaltozás zajlik. Úgyhogy a munkálatok miatt torlódásra kell számítani, és várakozással kell számolni. Közlekedési információkat azt várok ma is a 0757 5751 71-es telefonszámra, és egy jó tanács, hogyha szeretnétek kijutni Székelyudvarhelyről Farkaslaka irányába, akkor szerintem válasszátok inkább a Székely-Szent Tamási útvonalat, mert hamarabb át fogtok jutni. Hargita népe legfrissebb száma van a kezemben, ugye már említettem, hogy mi található a címlapon, és azt is mondtam, hogy hát Székelyudvarhelyről semmilyen érdekes témát nem látok a címlapon ezzel. Egyet fordítottam, és már látom is a második oldalt, ahol hatalmas nagy cikk van Székelyudvarhelyről, úgyhogy egy szót se szóltam. Lefaragtak a működésből, áttették a beruházásokhoz, vagyis idén is a régi projektek önrészeit nyögi Székelyudvarhely költségvetése. Ezzel vannak tele most úgymond a hírportálok, mert hogy idén kevesebb pénzből gazdálkodik a Székelyudvarhelyi Városháza és legtöbb alintézménye, mint 2025-ben, hogy újabb hitelfelvétel nélkül állni tudják a futóberuházások önrészeit, mindenhol lefaragtak a költségekből. És a költségvetést pedig tegnap fogadták el, a városvezetés szerint továbbra is áll, hogy az alintézményeknél csökkenteni kell a munkatársak számát. Ez van röviden, és hát akkor belemegyünk picit a részletekbe is. Nézem, Szakács Pál István polgármester azt mondta, hogy a költségek nagyobb hányadát, főként a régi, még futó projektek és az el nem kezdett projektek teszik ki, melyek önrészei az évek során több millió lejjel nőttek. A polgármester azt is kiemelte, hogy olyan projekteknek kell neki kezdjenek, melyeknél 10 évvel korábbi összegek vannak megállapítva a mai munkaerő és anyag költségek mellett. És az a legfontosabb, hogy az ezután kiírásra kerülő és nyertes pályázatokat azonnal elkezdjék, hogy a költségek valós idejűek maradjanak a projektek kivitelezése alatt. Nem vennének fel több hitelt? Tehát ez már biztos, erről hozom még a részleteket. Előtte

Szupernő nem sír, énekelt Anna Neklep. Még akkor sem sír, hogyha meghallja a Székelyudvarhely költségvetését, mert hogy a költségvetést tegnap fogadták el. Erről olvasok a Hargita népe legfrissebb számában, meghozták az újságot már kora reggel, és a második oldalon egy hatalmas cikket lehet találni a költségvetésünkről, vagyis Székelyudvarhely nem venne fel több hitelt. Teljes éves költségvetése 451 millió lej a bevételi oldalon, míg a kiadási oldalon 476 millió lej, vagyis ugye több a kiadási oldal. A különbözetet a tavalyi évből maradt összegek fogják kiadni, ebből a város saját költségvetése 196 millió lej a bevételi és 200 millió lej a kiadási oldalon, itt pedig a különbözetet a múlt évről maradt célzott támogatások teszik ki, ismertette a tegnap Jakab Attila polgármesteri kabinet vezetője. Ő elmondta, hogy a költségvetés összeállításakor arra törekedtek, hogy a folyamatban levő projektek finanszírozását fedezzék, így a működési oldalon a Városháza és az alintézmények is kevesebb pénzből fognak azért gazdálkodni idén. Arra is rámutatott, hogy az idén a hitelek kamatjai is a költségvetés terhére vannak. A polgármester azonban leszögezte, hogy az idei költségvetést úgy állították össze, hogy ne kelljen évközben újabb hitelt felvennie a városnak. Hát reméljük, hogy sikerül is. Egyébként visszafogott költségek vannak, a múlt évhez viszonyítva idén kevesebb pénz jut a kultúrára például. A Házrazső Múzeum 2,48 millió lejből, a Tomcsa Sándor Színház 2,46 millió lejből gazdálkodik. Na erről majd kíváncsi vagyok, hogy mit mond a színház igazgató, aki érkezik másfél óra múlva. Még mi van, a Művelődési Központ 4,3 millió lejből gazdálkodik majd, és a Néptánc Színház 2,26 millió lejből. A kulturális intézmények közül egyedül a Városi Könyvtár kap 500 ezer lejjel többet. Na, ők örülhetnek tényleg akkor összesen 2,82 millió lejt, mivel az idei évben meg kell nyitniuk az újjáépített csillagvizsgáló épületét. Hát igen, már nagyon várják egyébként a városlakók. Az utak karbantartására és a sportra is kevesebb jut a pénzből. Az utak karbantartására 5,2 millió lejt szánnak, míg a Városi Sportklub 600 ezer lejjel kevesebből, vagyis 3,8 millió lejből gazdálkodhat. Szegény sportolók minden évben csak egyre kevesebb pénzt szánnak a sportra itt a városban. A sportpályázatokra szánt keretösszeg is csökkent, a tavalyi 2,5 millió lej helyett 2,1 millió lej összértékben kaphatnak finanszírozást a pályázatot benyújtó sportegyesületek, és még ami fontos, hogy kevesebb pénzt kapnak a közösségi fejlesztési társulások, a helyi rendőrség és a lakosság nyilvántartó iroda is. Na, aztán hol lesz több pénz? Tehát mire szánnak több pénzt az idei költségvetésben? Az egészségügy, az oktatás és az Urbana RT, úgyhogy erről is hozom a részleteket, mert valószínű, hogy ők sokkal boldogabbak ma, mint a többiek. Bonnie Tyler, 1984-es felvétele, fél kilenc pontban. Jó reggelt!

Sunrise felvétele a Wecker harmadik órájában. Na, ismét beborult az égbolt. Itt nem lehet eldönteni, hogy milyen az időjárás. Egyik percben ragyogóan süt a nap, másik percben beborul az égbolt. Az is lehet, hogy a következő 10 percben már esik az eső, habár 9 és 10 óra magasságában tényleg csapadékot jeleztek a meteorológusok, úgyhogy lehet, hogy ennyi volt már a napsütésből. És ennyi volt mára a költségvetéses hírből, mondhatnám, de még nem fejeztük be, mert hogy... Ugye tegnap fogadták el a költségvetés Székelyudvarhelyen, a városvezetés szerint továbbra is áll, hogy az alintézményeknél csökkenteni kell a munkatársak számát. Idén kevesebb pénzből gazdálkodik a Városháza és legtöbb alintézménye, mint 2025-ben. Erről hoztam néhány információt az előző percekben. Ahol pedig a költségvetési számok növekedést mutatnak, az az egészségügy és az oktatás, valamint az Urbana RT. Az egészségügynek szánt összegekben idén 22,3 millió lejt fordítanak erre a területre, aminek része egy 9 millió lej összértékű pályázat is, amit még a tavalyi évben nyert meg a Városi Kórház eszköz beszerzésre. És bár az oktatásra szánt teljes összeg is csökkent a múlt évhez képest, az iskolák költségeinek támogatása az megnőtt, amit a városvezetés azzal indokolt, hogy számítanak az energia árak emelkedésére. És mivel idéntől az utcák takarítását és hótalanítását is az Urbana RT fogja végezni, a cég a tavalyihoz képest 2 millió lejjel többet kap, így a 8 millió lejből fog gazdálkodni 2026-ban. És idéntől a köztisztaságra szánt összegek is jelentősen megugrottak a múlt évhez képest, mivel növekedett a szemétszállítási és kezelési díj is, ugyanakkor a zöldövezetek karbantartására is többet fognak fordítani. Nos, aztán van olyan alcikk, hogy dübörgő és toporgó beruházások. Ez mit takar? Idén a városvezetés 73 millió lejt fordít beruházásokra. Többek között folytatják a Székely-Támatvár felújítási munkálatait, aztán a nagy mobilitási projektet. Használatba helyeznék a csillagvizsgáló épületét, az Orbán Balázs iskola felújítását, annak már tényleg ideje lenne, valamint a művelődési ház felújítását, az önkéntes hulladéklerakó udvar beüzemelését is, és a járóbeteg rendelő felújítására, valamint a Városi Kórháznak eszköz beszerzésére és a fogászati rendelő felújítására további 14,5 millió lejt fognak fordítani. Ezek mellett hozzálátnak a családorvosi rendelők felújításához, ez egy jó ötlet egyébként, bővíteni fogják a csatornahálózatot, fejlesztik a közvilágítást, az sem árt, és közszolgálati irodát is létrehoznának. Ezek mellett pedig az Angel Szalényi programból finanszírozott utca korszerűsítéseket is folytatnák. Itt van terv tényleg, ahogy látom bőven. Valószínű, hogy ez a költségvetés mindenkinek nem lesz jó, mindenkinek nem lesz tökéletes, lesznek ilyen-olyan kis panaszok, meg morogások, morgolódások, de hát úgy nem lehet város vezetni, hogy ez mindenkinek jó legyen. Én pedig úgy próbálom tenni a zenéket, hogy mindenkinek jó legyen, úgyhogy most hozok egy magyar dalt, mégpedig itt lesz a Kézdivásárhelyi énekesnőnk, Tóth Abigail, a Rabmadárral.

0: like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plus-szal. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 210 g-os konfiszeri Firenze mini bissimo glazúros sütemény 6 lej 29 bani, a Fresh Fish Today norvég lazacfilé 100 g-onként 7 lej 49 bani, és a 730 g-os Milbona füstölcsajt 21 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: 98.
1: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan érkeznek a 9 órás hírek. Csendesebb ez a hét, azért 7 napon át senki nem szólt rá a múlt héten arra 600 diákra, akik aktívan részt vettek a székelyudvarhelyi diáknapokon, tehát a múlt héten nagyon zsongott a város a fiataloktól és a diákoktól. Fantasztikus hangulat lehetett a 32. székelyudvarhelyi diáknapokon, és az udvarhelyi fiatal fórum közleménye szerint a múlt hét a szórakozásról, a fejlődésről, a tanulásról és a kreatívkodásról, de főleg a csapatmunkáról szólt számukra. Megvan Udvarhely diák polgármestere, azért is néztem meg ezt a cikket a Hargita Népében, hogy kicsoda. Ágoston Huba Dánielt kiáltották ki Székelyudvarhely diák polgármesterének a múlt héten lezajlott diáknapokon. Úgyhogy Ágoston Huba Dánielnek mi gratulálunk, és különböző versenyek voltak, programok, erről hozok néhány információt és részletet, mert nagyon-nagyon vagány lehetett a múlt hét itt a diákok körében, de vagány lesz a következő 3,5 perc is, hiszen Kelemen kabátban érkezik az Egy van című felvételével, és aztán jövünk vissza a diáknapos témával.

kivizsgálják a támogatásokat. Több mint 90 millióba kerülne az iskola felújítás. Kupa győztes lett Kerekes Éva. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Karbantartás miatt leállt az ország egyetlen atomerőművének, a Csernavodai atomerőműnek a kettes blokja. Az egyes blokk már hetek óta nem termel, így jelenleg teljesen kiesett az atomenergia az országos villamosenergia rendszerből. A termelési kapacitás ideiglenes hiánya komoly kihívást jelent az energetikai rendszer számára, annak ellenére, hogy az országos fogyasztás jelenleg alacsony. A Transelektrika adatai szerint az ország tegnap reggelig jelentős mennyiségű villamosenergiát importált, egészen addig, amíg a napelemparkok termelése be nem indult. A tervek szerint a Csernavodai atomerőmű kettes blokját 3 hét múlva indítják újra. 5 évre visszamenőleg vizsgálják ki a Bethlen Gábor Alap működését. A magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúra

0: Ért felelős miniszteri várományosa, Tar Zoltán kinevezése előtti meghallgatásán tegnap kijelentette, hogy napokon belül dönt erről a kormány, de mindezt úgy teszi, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztesse. A leendő miniszter szerint megfelelő jogi eljárásokat indítanak, amelyeknek azonban nem lehetnek kárvallottjai azok a közösségek, szervezetek, amelyek a támogatások kedvezményezettjei voltak. Az önkormányzat tegnapi ülésén jóvá hagyta az Eötvös József szakközépiskola épületének felújítására és főjavítására vonatkozó műszaki gazdasági mutatókat a biztonságos és egészséges iskolák országos beruházási programban. Az egységárakkal számolva, áfával és a 25%-os tartalékkal az iskola felújításának jelenlegi értéke több mint 94 millió lej. A tanácsülésen az idei évben a tavalyi turisztikai adóból befolyt mintegy 200 ezer lejes összeget a vendéglátósok patronátusa online és offline turisztikai reklámokra, rádiós hirdetésekre, valamint a központban lévő turisztikai információs pont felújítására kívánja felhasználni. Az Etelaki Kerekes Évát is soraiban tudó Besztercei Glória női kézilabda csapata nyerte meg a Román Kupát. A Nagybányán lejátszott döntőben Besztercet 10 góllal 31-21-re győzte le Rümniku Vülcse együttesét. A válogatottban is rendre szerepet kapó Kerekes Éva 2 gólt szerzett a fináléban. Spanyolországban nyert trófeát a székelyudvarhelyi Tóró Dávid asztali teniszező. A Youth Contender újabb állomásán vegyes párosban ezüst, egyéniben pedig aranyérmet szerzett, megszerezve a 2026-os szezonja eddigi legértékesebb trófeáját. A meteorológusok szerint változékony lesz az időjárás adáskörzetünkben, főképp csapadékos, borús idő várható, mérsékelt széljárással. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. Aztán rádióhíreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked.

0: Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreim különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

10 perc múlva 10:30, itt vagyunk a Vekkerben, és még mindig a diáknapokról beszélgetünk, mert hogy a múlt héten azért tényleg nagy zsongás volt itt a város utcáin, és diák polgármestert is választottak, arról is mindenképp kell beszélni, mert gratulálni is kell a diák polgármesterünknek, aki valószínűleg, hogy nagyon is jól fogja csinálni és végezni a dolgát a következő hetekben és hónapokban. Ágoston Huba Dánielről beszélünk, őt kiáltották ki városunk diák polgármesterének a múlt héten lezajlott székelyudvarhelyi diáknapokon, amelyen egyébként 600 fiatal vett részt. Nagyon sokan voltak. A diáknapok alatt egyébként készült 26 szobor az igazi polgármesterről, aztán a szék által szervezett rendhagyó tanórákon sajátították el az új készségeket. Elszomorították Boldog falvát, felébresztették az aludt tejet, vattacukorból készítettek, székelykaput, gálaruhákat alkottak újrahasznosított anyagokból, és az éjszaka közepén pedig rendeztek nászmenetet, táncházat, és még arra is jutott idejük, hogy a végén írjanak egy dalt. Azt hittem, hogy úgy folytatódik a cikk, hogy még arra is jutott idejük, hogy iskolába járjanak, de nem tudom, hogy a múlt héten milyen gyakran jártak a diákok iskolába, de szerintem a pedagógusok, a tanárok is azért egy picit elnézőbbek voltak a diáknapok alatt. Aztán a szervezők azt is hozzátették, hogy a zenei kínálat is rendkívül változatos volt. Hétfőn a Művelődési Központtal és Székelyudvarhely városával partnerségben szervezett Analóg Balaton koncerttel indították a hetet, szombat este pedig Bruno és Spack koncertje hozta lázba a fiatalokat. Aztán vasárnap a hetet az IFI házban zárták, itt a Kossuth Lajos utcában, ahol kiderült, hogy a Ráadás csapata nyerte a diáknapokat, akik diák napocskás hátizsákkal és Klódiót fesztivál bérletekkel gazdagodtak. Második helyen végzett a Memories tagjai, és harmadik helyezett lett az Apokarift csapata. Na, gratulálunk a dobogósoknak, és nyilván a többi csapatnak is. A fiatalok pedig Ágoston Huba

Danielt. Kiáltották ki Székelyudvarhely polgármesterének, miután minden potenciális ellenfele visszalépett a jelöltségtől. Hát akkor így azt hiszem, hogy egyszerű volt nyerni. Huba az elkövetkezendő egy évben az UFF csapatával fog együtt dolgozni annak érdekében, hogy megvalósítsa kitűzött céljait, melyek között szerepel egy mini ifjúsági fesztivál és Székelyudvarhelyi diák igazolvány bevezetése is. Az milyen menő lenne már. Egyébként rég tervezik ezt a diák igazolvány bevezetését, úgyhogy reméljük, hogy Ágoston Huba Dánielnek sikerülni fog ezt a célt véghez vinni, és valamilyen szinten a Városháza is fogja segíteni ezeket a terveket. Kis Pál és a Borz a fiatalok körében egy szeretett együttes, úgyhogy ezzel megyünk tovább 9:50, 8 perccel.

Fél tíz után 8 perccel közlekedési információkat várok a 0757-57-51-71-es telefonszámra. Hamarosan vendégeink érkeznek a stúdióba. A Tomcsa Sándor Színház részéről lesz itt Nagy Pál és Barabás Árpád. Úgyhogy nagy szeretettel várom. 10 óra után néhány perccel, úgy körülbelül 4:11-kor kezdjük is majd a beszélgetést. Picit mesélnek a Tomcsa Sándor Színház májusi előadásairól, a mostani helyzetükről, akkor azt is tudom, hogy meghirdettek egy drámázat nevű drámaíró pályázatot a Váradi Színházzal közösen. Meg fogom kérdezni, hogy pontosan miről is van szó. És kíváncsi vagyok arra is, hogy most így a nyár közelettével milyen fesztiválokra vagy turnékra kaptak meghívást a Tomcsa Sándor Színház, és hol fognak részt venni a közeljövőben. Valamint, hogy mit szólnak most az idei költségvetéshez, mert hogy ugye kevesebb pénz jut a kultúrára, és hogy hogyan érinti a Tomcsa Sándor Színház működését. Kíváncsi vagyok, hogy ezekre majd milyen válaszokat kap, de kiderül majd egy óra múlva. Biztos, hogy itt lesznek már a stúdióban, és velük fogok beszélgetni. Milyen dal legyen? Legyen egy kis retro zen, én azt mondom. Nézzük meg, mit nem hallgattunk mostanában. Celine Dion felvételt például rég játszottam be, legalábbis én. Aztán Csaba, nem tudom, hogy a Vekkerben milyen gyakran szokott Celine Dion-t hallgatni, vagy hallgattatni a rádióhallgatókkal, de én azt mondom, hogy akkor legyen egy jó Celine Dion felvétel. Már csak azt kell kiválasztani, hogy melyik, de szerintem egy 2002-est fogok választani, és azt fogjuk meghallgatni még a reklámok előtt.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz! A megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió.
9: Legyen reggel, legyen informatív, legyen dinamikus, legyen Fekke.
10: Minden reggel.
9: A Sztárrádióban.

A legnagyobb slágerek változatosan Sztár Rádió, hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek, pontban 10 órakor, utána pedig ugye stúdió vendégeket is köszönhetek itt a Sztár Rádióban. Közben én a kora reggeli órákban közzétettem egy kérdést a Facebook oldalunkon, hogy kivel szerveznél már végre egy jó kis közös programot. Én arra gondoltam, hogy mindenki örökké halogatja a találkozásokat. Ismerős szerintem mindenkinek az a kijelentés, hogy na, kell majd találkozzunk, összehozzuk majd valamikor, jövő héten mit csinálsz, nem tudom, de majd írok. És mindig ebből a majd írokból nem lesz semmi, egy hónap múlva megint találkoztuk, ó, megint nem kávéztunk, nem találkoztunk. Arra gondoltam, hogy most csináljunk egy olyant a Facebook oldalunkon, hogy mindenki jelöljön be kommentbe egy szemét, akivel szeretne találkozni és egy közös programot csinálni. Nyilván, amikor bejelöltétek őket, akkor írjátok is oda, hogy milyen élményre hívnátok meg a kedves barátotokat, ismerősötöket. Na, látok itt a kommentek között olyant is, hogy wellnessezni szeretne valaki a barátnőjével, kávézni, enni, látok több wellness-t is, teniszezést is írtatok, hogy teniszezni hívnátok el a barátnőtöket, grillezés, kávézás, és enni. Na, nagyon sokan éhesek, de hát egy jó vacsora vagy egy ebéd, azt hiszem a baráti társasággal annál nagyobb élmény nem igazán kell itt Székelyudvarhelyen, mert az is már megteszi, hogyha van egy kis szabad ideje az embernek. Úgyhogy a Sztár Rádió Facebook oldalán a posztunk alatt jelöljétek be azt a szemét, akivel szeretnétek bármilyen közös programot, és akkor ígérjétek meg, hogy kész, vége, itt az idő, hogy akkor találkozunk, és végre véghez is visszük ezt a kávézást, vagy ezt az ebédet, vagy ezt a wellnessezést, vagy esetleg éneklitek Nagy Bogi és Des felvételét, hogy egyszer majd jól leszek újra. Ők következnek 2026-ból. Ez az egyik legfelkapottabb magyar sláger most, főleg Magyarországon.

Tegnap is a városban járt a medve. Híd épül Kadicsfalván. Élesedik a kiesés elleni harc. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Több ellenőrzést tartott az elmúlt napokban a Hargita megyei közlekedésrendészet. A rendőrök 29 alkoholszondás vizsgálatot végeztek, és összesen 154 bírságot szabtak ki, a legtöbb esetben a gyorshajtás miatt intézkedtek. 129 sofőrt büntettek meg sebesség túllépésért. Emellett 2 szabálytalan előzésért, 4 biztonsági öv nélküli közlekedésért, 1 ittas vezetésért, további 18 esetben pedig más közlekedési szabálysértés miatt róttak ki bírságot. Az ellenőrzések során 10 jogosítványt és 11 forgalmi engedélyt vontak be, valamint 11 jármű műszaki állapotát is megvizsgálták. Újabb medveriasztás volt tegnap este Székelyudvarhelyen, a lakókat a RoAlert riasztórendszer figyelmeztette a medve jelenlétére a Farcádi utca melletti Cinege utcában. Néhány nappal ezelőtt Korondon medveveszélyre figyelmeztető táblákat helyeztetett ki az önkormányzat. A kezdeményezés célja fokozott óvatosságra inteni a lakosságot és a turistákat, különösképpen a medvék párzási időszakában. Korondközség önkormányzata közösségi oldalán is felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekeket ne hagyják

0: felügyelet nélkül, valamint arra kéri a lakókat, hogy a kora reggeli és esti órákban kerüljék az erdős, félreeső területeket. Hidat építetnek Adicsfalván a székelyudvarhelyi önkormányzat. A tegnapi tanácsülésen elhangzott, hogy terv készült arra, hogy előre gyártott vasbeton elemekből összeállítható hidat építsenek a Bosnyák-patakon Adicsfalván, amely összeköttetést teremt a Kicsi Rétmező és a Török-Ferenc utca között. Egy 14 méter hosszú, 3,8 méter belmagasságú és 9,5 méter széles híd lenne, amelynek kétsávos járható felületét leaszfaltozzák. A 3,3 millió lej összértékű projekt dokumentációját is jóváhagyták a tanácsosok. A hidat a Telek tulajdonosok kérték a városházától, hogy egyszerűbben megközelíthessék a területeiket. Befejeződött a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 8. fordulója. Tegnap a marosvásárhelyi VSK 5-2-re legyőzte a Dévai Autobergamót úgy, hogy az első félidőben még 2-1-re a vendégek vezettek. A döntőt Galac és Sepsiszentgyörgy játsza, Déva a harmadik, Vásárhely a negyedik helyen áll. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásában is a 8. forduló. Tegnap este a Metalo Globus 2-2-es döntetlent játszott a Hermannstadttal, az FCSB az Unirea Slobozia ellen pedig gól nélküli döntetlent játszott. A kiesés elkerüléséért vívott harcban a Petrolul és a Fárul 25 pontosak, a Hermannstadt és a Slobozia 22 pontosak. A 13 pontos Metalo Globus biztos kieső. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz!
4: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
5: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb

0: pillanatait.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
3: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
1: Közérdekű hirdetés következik.
4: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Star Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. 10 óra 13 perc és vendégünk van a stúdióban. Itt van a Nagy Pál, a Tomcsa Sándor Színház igazgatója és Barabás Árpád művészeti vezető, színművész. Sziasztok, jó reggelt, vagy jó napot most már.
1: Szebb napot.
0: Szebb napokat. Üdvözöllek benneteket. Hát azért is vannak ezek a rendszeres műsorok a Tomcsa Sándor Színházról, egy picit beszéljünk minél többet a színházról, az előadásokról is. A rádió hallgatók is többet tudjanak meg a színházi életről. Így május 12-én én már tegnap is ajánlottam előadásokat, sorsoltam is páros belépőt, úgyhogy van igény rá, látom a rádióhallgatókon, hogy kívánkoznak különböző előadásokra. Most jelenleg milyen a hangulat így a májusi hónap közepén a színházban?
1: Hát, ez ilyenkor ilyen közeledik az évad vége hangulat van, tehát sok teher lekerül rólunk, bemutatunk, már csak egy maradt hátra, egy monodráma, úgyhogy most a játszásokra koncentrálunk, illetve eleget teszünk azoknak a meghívásoknak, amiknek eleget kell tennünk ilyenkor.
0: Ilyenkor tavasszal változik a közönség kedve, tehát hogy mennyire könnyű őket becsalogatni az előadásokra?
2: Hát egyre nehezebb, tehát ezt azért tapasztaljuk, nem csak itt, máshol is az van, hogy ahogy melegedik az idő, akkor már nehezebben jönnek be az ártfalak közé, ezért is májusban nagyjából azért már kiszoktuk futtatni mi is a bérleteinket. Most az idén nem sikerült teljes mértékben, hisz ezt már többször elmondtuk, hogy a tavalyi október, november, december kiesett ez a három hónap, és ezt igyekeztünk pótolni. Szerintem most már 80%-án túl vagyunk a pótlásnak, úgyhogy még júniusban is nagy üzem lesz itt a színház berkeiben, és számítunk is rá, hogy nehezebb is lesz a közönséget behozni, mert ilyenkor más tevékenységekkel is kell versenyezzünk.
1: Ahogy az időt elnézzük.
0: Persze.
1: Hát egyelőre mellettünk.
0: Igen, amúgy.
2: Hát ez olyan, tudjátok, olyan, hogy ha nagyon esik, akkor azért nem jönnek, mert akkor ki kell, ha nagyon süt a nap, akkor meg azért. Mert ezért mi pont nagyobb hangsúlyt is fektetünk a közönség megszólítására, a rádión keresztül is, ezért igyekszünk minél többet megjelenni, hogy hallják, hogy milyen projektjeink, milyen előadásaink vannak, hogy felkeltsük az érdeklődést, és le tudjuk győzni a jó vagy a rossz időnek a hatásait.
0: Lesz a héten is azért jócskán előadás, sőt jövő héten is. Én arra vagyok kíváncsi, hogy sikerült a kellemes húsvéti ünnepeket francia komédia, mert utoljára itt a budapesti rendezővel beszélgettem a műsorban és Gellértel, akkor készültek a premierre, a bemutatóra, hogy sikerült, van-e visszajelzés?
1: Jók a visszajelzések, ez egy könnyed vígjáték, ilyenre mindig szükség van. Ez egy színházi palettán olyan, mint egy, nem is tudom, mint egy friss cézár saláta. Nem nagyon fekszi meg az emberek gyomrát. Egy ilyen üdítő előadás lett belőle, amit még elég sokszor lehet nézni ebbe a hónapba, illetve még maradt júniusra is, amit Pali mondott a torlódás miatt, úgyhogy de hát ezt mi igazából nem bánjuk.

0: Június az végül is még az évadhoz hozzátartozik.
1: Persze.
0: Mondom, ilyenkor már lecsengőben van az évad, illetve színészek szempontjából, illetve mi szempontunkból nincs lecsengőben, mert most finiszálódik, úgymond a következő évad, az utolsó simításokat végezzük, hogy az új évadot úgy tudjuk elkezdeni, hogy minden a rendben, minden a maga helyén van.
1: Ilyenkor nektek úgy, hogy néz ki a mindennapotok? Ugye most főleg nagy káoszban vagytok, mert a művelődési ház felújítása zajlik, itt vannak az előadások a Városi Moziban, vagy a Szikulusz Ifjúsági Házban, de hogy azon kívül a csapatmunka, a csapatszellem milyen, hogy nincs ott az otthonotokban a próba, ahol eddig voltatok?
2: Ha most már egy pár káoszról nem beszélhetünk, egy pár hónapja, hál' Istennek most már beálltak ezek a játszóhelyek, a múltkor elmondtam, van végre stabil próbatermünk, úgyhogy ilyen szempontból nyugi van. A hangulat is, ez, a hangulatot is ez meghatározza mindenképpen, úgyhogy szerintem most egészen jól állunk. Persze kicsit zsúfolt a program, de Freddy, hogy érsz? Bírod-e?
0: Bírom, igen. Én már ma reggel voltam fogászatom, most jöttem ide, ezután megyek vojceket próbálni. Úgyhogy ma este ebben az évadban utoljára lesz látható a vojcek, úgyhogy az idő is nekünk kedvez, úgyhogy lehet jönni este színházba. Végül is stabilizálódtunk, a stabilizálódás az nagyon fontos egy színház szempontjából, főleg a társulatot nézve. Mert hogyha ilyen keszekusza dolog van, az egyszer csak kihat a teljesítményre is, stb. Meg hát azért jó, hogyha az ember stabil lábakon áll, tehát tudja, hogy hova megy be próbára, tudja, hogy hol fog játszani, az programilag le van egyeztetve, nem csúsznak össze dolgok, úgyhogy nem volt ez egyszerű, de pár hónapja már ebből a szempontból stabilitás van, illetve azt tudni kell, hogy a jövő évadra is ugyanígy tervezünk. Tehát most nem akarom megelőzni, vagy behozni fölöslegesen a felújítás témáját. Mi egyelőre úgy tervezünk, hogy jövő évadban is a mozi lesz az egyik játszóhelyünk, és a már bejáratott Szikulusz Ifjúsági Ház. Minden egyéb
1: még
0: információ.
1: Még a végén megszokjátok.
0: Még a végén megszokjuk.
1: Hát ez, nem fogtok visszakívánkodni.
0: Mi egy kicsit úgy vagyunk, tudod, hogy most ez egy, nem mondom azt, hogy olyan, mint egy új szerelem, de most ebbe vagyunk, fölöslegesen kívánjuk vissza a régit, legyen a szerelem, albérlet, most ezt kell megszokni, itt kell működni, aztán majd, hogyha mondják, hogy mehetünk, akkor nyilván a lehetőségeinkhez képest megyünk. Azt tudni kell, hogy visszaköltözés az nem úgy megy, hogy tehát, hogyha te el akarsz költözni az albérletedből, hihetetlen, hogy két hét alatt kell kipakolni. Na most egy színháznak ez sokkal bonyolultabb, tehát amint kész lesz, nyilván neki fogunk ott játszani, de hát erről még oly keveset tudunk.
1: Arról még lesz időnk beszélgetni majd a többi műsorban. Mondod, hogy azért van pörgés nálatok is. A színház ugye az nem csak itt van jelen Székelyudvarhelyen, hanem azért viszitek a város hírét más településekre is, úgyhogy nem tudom, készültök-e fesztiválokra, turnékra, milyen meghívásokat kaptatok a közeljövőben, erről is esetleg beszélhetünk, most jön a nyár.
0: Igen, hát most májusban, illetve bocsánat, júniusban, mert most vagyunk májusban, turnéra indulunk kettő előadással, az Öreg Királlyal, Zalaegerszegen, illetve Kaposváron, a Per című előadásunkat Szatmáron játszunk, egy dupla előadást, ki hátra van még Kisvárda, ami most egy picit eltolódott, tehát július 2-án játsszuk a Koponya Konemarában című előadásunkat Kisvárdán. Azt tudni kell, hogy itt sincs pénz, ezt tapasztaljuk, viszont azt is tapasztaljuk, hogy máshol sincs pénz, tehát hogy rengeteg fesztivál van, aminek nagyon-nagyon kevés lett a költségvetése határainkon innen is, és határainkon túl is. Tehát sajnos ebbe az évadba belekerültünk egy olyan helyzetbe, hogy kaptunk egy meghívást, tehát beválogattak egy fesztiválra, de amikor a Palival a cekket minden lefaragással együtt is beküldtük, hogy ez nekünk ennyibe kerül, utazással, kamionnal, üzemanyaggal, stb., akkor egyszerűen kénytelenek voltak lemondani rólunk, mert annyira kevés lett ott határon túl is a pénz, hogy ők is nagyon meg kell gondolják, hogy milyen előadásokat tudnak meghívni. Az Életritmusra volt a Holnap után fesztiválon, most egy héttel ezelőtt, Nagyváradon, annak nagyon jó visszajelzéseket kapott, úgyhogy igyekszünk, de sajnos ez úgy látszik, ez a húzzuk meg a nadrágszíjat, ez globálissá kezd

0: terjedelmesedni, úgyhogy...
1: Fontosak ezek a találkozások szakmailag? Hogy más városokba is ellátogatok?
2: Egyértelműen, igen, igen. Számunkra igen, tehát ezért is nem csak mondjuk fesztiválokkor megyünk el valahova, hanem igyekszünk ide is hívni előadásokat, ugyanakkor, mikor meg tudjuk szervezni, és van elég fedezet rá, akkor tényleg szervezetten is elmegyünk előadásokat nézni. Ezen kívül vannak, van a Magyar Színházak Szövetsége Erdélyben, itt is találkozunk egymással, és szakmai szempontból is nagyon sok mindenben segítünk egymásnak. Nekünk ilyen szempontból segítség is, mert egy váradszat már sok minden pluszt tud nyújtani, hisz ők sokkal nagyobb színházak, vagy akár Szent Györgyöt is említhetjük. Úgyhogy fontosak ezek a jövésmenések, tapasztalatszerzés, együttműködési programok kidolgozása, kitalálása, úgyhogy nem csak abból áll az élet, hogy próba, előadás, hanem ezt azért megelőzi és körbeüleli egy csomó egyéb tevékenység is.
1: Szerintem nektek is kell egy pici változás, hogy ne csak az udvarhelyi vagy udvarhelyszéki közönségnek játszatok. Nem tudom, mennyire reagál másképp a más településen lévő közönség, mint a helyi.
0: Itt helyben is változik, tehát hogy előadásról előadásra változik az, hogy a közönség hogy reagál. Nyilván ez egy másik városban sokkal jobban megfigyelhető. Nekünk nagyon jó, hogyha nem maradunk belterjesek, persze mondom, tehát hogy minden pénzbe kerül, tehát hogy borzasztó nehéz elvinni egy előadást, mondjuk, hogyha egy nagyon távoli pontot nézünk, akkor pályázat nélkül például Szatmárra nagyon nehéz elvinni egy előadást, mert színészeknek aludni kell legalább előtte.
2: Enni sem árt.
1: Azért vizet inni sem.
0: Szóval ezek a régebb többet jártak a színházak, tehát az én gyerekkoromban valószínűleg akkor többet is áldoztak ezekre a dolgokra. Szóval, hogy nagyon nehéz, de ezért jók az ilyen pályázatok, illetve hát a fesztiválok, amiben mi azért elég szépen benne vagyunk, tehát csak ha a drámafesztiválra gondolunk, vagy a MAFESZ-re, vagy a BUKFESZ-re, azért mi megpróbálunk lehetőséget teremteni arra, hogy minket is lássanak, illetve hát mi egymást is tudjuk nézni, mert a te munkád, de hát mindig kontextusba kell helyezni, tehát csinálhatsz valamit, hogyha nem tudod azt valamibe elhelyezni, illetve nem tudod, hogy mások ezt hogy csinálják.
1: És jó, hogy említetted a szatmári, valamint a váradi társulatot, mert hogy pont arról is kell beszéljünk, hogy ti a váradiakkal közösen meghirdettetek egy drámázat nevű drámaíró pályázatot, úgyhogy ezért is jó fenntartani a közös kapcsolatot nagyobb városokkal, nagyobb társulatokkal, mert közös együttműködésben ilyen pályázatokat is tudtok hirdetni. Hát,
2: ez már rég elkezdődött, ugye, amikor mi kitaláltuk a saját fesztiválunkat, a Dráma Kortárs Színházi Találkozót, akkor rá egy pár évre bővítettük a kortárs művészeti szempontból, hogy akkor ne csak előadások, hanem akár irodalmi művek, tehát drámák is szülessenek. Ezt pedig úgy tudtuk ösztönözni, hogy pályázatot írtunk ki az első évben csak Udvarhely, és akkor Váradnak megtetszett az ötlet, a kapcsolat az jó, és akkor nem beszél arról, hogy egy kicsit úgy nagy testvérként is tudtunk belé kapaszkodni. Azóta együtt hirdetjük ezeket a pályázatokat, és kötet is születik mindig belőle, tehát a nyertes pályázatokból egy kötetet szoktunk kiadni, amit eljuttatunk minden színházhoz, könyvtárakba, azért, hogy ezzel is kicsit promováljuk, népszerűsítsük a kortárs magyar, és azt most már kitéreztük román drámairodalomra is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és azért szeretjük, mert szorosan összefonódik a mi saját fesztiválunkkal, a drámával, aminek reményeink szerint például most az lesz a kettő között az összefüggés, hogy ősszel, ha összejön a 17. drámakortárs színházi találkozónk, akkor azon fogjuk a 6. drámázat eredményeit ismertetni. Ez már egy ilyen hagyomány, pár évet kimaradt, most újra neki fogtunk, és szerintem jól fog sikerülni. Újból.
0: Meg nem nagyon van ezen kívül, vagy legalábbis nem tudok én olyanról, aki, tehát hogy olyan drámázatról, vagy kortárs drámákat lehet beküldeni. Kortárs dráma az mindig fontos, tehát hogyha most csak a mostani klasszikusokra gondolunk, valamikor azok is kortársak voltak, úgyhogy ha nincsen ezeknek fóruma, akkor...
2: Hát elkezdte a Marosvásári Művészeti Egyetem, és annak igen. Most lesz valamikor májusban eredményhirdetése, de

0: úgy kötetet is, és tehát tényleg egy ilyen teljes komplex, tehát az elejétől végéig ezt úgymond megcsináljuk, mert azt még nem említettem, hogy ezek a nyertes dráma művekből előadás is szokott
1: születni. Az lett volna a következő kérdésem.
0: Ez a lényeg, úgyhogy ez egy szép kerek történet, amire szerintem joggal lehetünk büszkék.
2: Meg rengeteg darabból lett előadás itt nálunk is, most is lesz ebben az évadban.
1: Igen, épp ezt akartam, hogy a beérkező művekből akkor egyáltalán születik előadás. Meg hogy kik jelentkezhetnek? Kezdőket vártok?
0: Három kategória van, így van kezdő, tehát a debutánst, a kezdők, van akik már úgymond befutottak, ezt mindig nehéz megfogalmazni, tehát már úgymond az írók, és akkor van egy külön román kategória is, ott nincs osztva, hogy debutánt, vagy nem debutánt, ott az
1: hát akkor három kategória.
0: Kész, így fut. Igen, három kategória, igen.
1: Erről részleteket hol olvashatnak az érdeklődők? Mert ugyanúgy Székelyudvarhelyről, udvarhelyszékről is ugye jelentkezhetnek.
0: Persze, voltak is jelentkezők eddig is. Amint mondtam, Váraddal közösen csináljuk, mindketten népszerűsítettük, már ez megtörtént egyszer, most jön a második hullám a népszerűsítésnek. Hát leginkább azon kívül, hogy eljutottuk az egyetemekhez és a különböző színházakhoz, ezen kívül természetesen a közösségi médiában igyekszünk nagyobb pusht nyomni az egészre, hogy menjen, minél több emberhez eljusson, mert hát az a lényeg, hogy és ami nagyon fontos, hogy Magyarországról is jelentkezhetnek, tehát magyar szerzők is magyar országi, de összefoglalva magyar szerzők, aztán, van, hogy Ausztráliából, vagy Erdélyből, az teljesen mindegy.
1: Igen, a beérkezett műveket aztán majd ki fogja ezt? Úgy.
0: Hát a zsűrit azt most már évek óta így a színházi szakmai barátaink közül választjuk ki, mert ez egy önkéntes munka egyébként, tehát ez is egy színház által fölvállalt olyan tevékenység, ami ha nem csinálnánk, sem hiszem, hogy valakinek hiányozna, de ha csináljuk, akkor viszont tényleg pozitív dolgokat eredményez, és ezért nagyon szívesen vállalják kritikusok Erdélyből, Magyarországról, dramaturgok, színházigazgatók, tehát ez körülbelül egy ilyen, így áll össze, egy ilyen finom vegyes társaság, de mind szakmai körből.
1: Szerinted miért fontos ma új drámákat keresni?
2: Én szerintem azért fontos, mert fontos abban a világban részt venni, illetve annak a világnak a problémáival foglalkozni, amiben éppen élünk, és a színháznak ez az egyik legfontosabb feladata szerintem. Tehát azon túl, hogy klasszikus műveket színpadra állít, az soha nem mellékes az, hogy annak mi az aktualitása. Na most egy kortárs darabnak van a legnagyobb aktualitása, hiszen azokkal a problémákkal foglalkozik, ami a mi szűk körünkben, vagy hát globálisan fellelhető. Tehát, hogyha majd egy UFO idejön 100 év múlva, és mondjuk megnézi a mi repertoárunkat, akkor nagyjából ki kell rajzolódja, hogy mondjuk 2025-26-ban Székelyudvar helyen ezek a tematikák voltak olyanok, amivel akkor foglalkozni kellett. Tehát szerintem ez nagyon fontos. Mi mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy legyenek nálunk kortárs drámák a repertoáron is, és ez így lesz a jövő évadban is. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos.
1: Na hát vannak témák, amivel foglalkozni kell azért itt. Kijelenthetjük, hogy tegnap volt dráma a költségvetésen, vagy dráma van most a költségvetés után. Nem tudom ki, hogy éli meg ezt a másnapot, mert hogy tegnap fogadták el Székelyudvarhely költségvetését is. Az idén kevesebb pénz jut a kultúrára. Ugye, hogyan érinti ez konkrétan a Tomcsa Sándor Színházat?
2: Hát azt hiszem, tudom, hogy volt-e olyan év, amikor azt
1: égeztik, amikor azt mondtuk, hogy több
2: pénz jut a kultúrára.
0: Igen.
1: Most mondtam egyébként, hát nem a kultúra területén. Oktatás, egészségügy, több, hát kultúra
0: azt,
1: kevesebb.
0: Összességében azt hiszem mindenre kevesebb jut, az otthoni háztartásokba is kevesebb pénz jut, úgyhogy nem vagyunk nagyon meglepődve. Egyeztetések is megelőzték ezt a költségvetés összeállítást. Természetesen nekünk, mint vezetőknek az a feladatunk és célunk is, hogy minél több forrást szerezzünk ahhoz, hogy működtetni tudjuk az intézményt, de józan belátással kell legyünk arra, hogy van, amikor nincs miből kellőképpen, és most kicsit mi is szívjuk nem fogunkat is, de úgy állt össze a költségvetés, hogy úgy látjuk, hogy a széle fogja ütni a hosszát. Természetesen ehhez az is kell, hogy

0: minél több nézőt megszólítsunk, tehát a saját bevétel, a saját részünket is kell növeljük. Ez pályázatokból, például tavaly nagyon jól sikerültek a pályázataink. Nem hiszem, hogy különösebben változna most a magyarországi kormányváltás miatt ez a része a pályázati struktúrának, úgyhogy onnan is azért továbbra is várjuk a pénzeket, nem voltunk mi kiemelt támogatottak, ilyen probléma nem volt, úgyhogy a normális menettel szerintem elég jó eredményekért értünk el. Igyekszünk persze a bukaresti forrásokat is megszólítani, tehát ha nem lenne bukaresti forrás, akkor nem tudnánk a saját fesztiválunkat, a drámát sem megszervezni. És ami nagyon fontos, az utóbbi években a kormánynak született egy olyan döntése, hogy levett az önkormányzatok válláról bizonyos terhet, és a személyi jövedelemadónak a 2%-át azt a kulturális előadóintézmények számára osszák szét országszerte, és ebből Udvarhely is részesül. Tavaly óta most már az Udvarhely Néptánc, mivel is a színház mellett. Igen. És ez azért kisegít, tehát most hiába mondhatjuk, hogy 700 ezer lejjel kevesebb az, amit a város ad a színháznak. Ezt úgy is terveztük be az évadot, emiatt lesznek változások is, de ehhez még hozzájön, tehát most ha csak a számokról beszélünk, hogy
1: igen, konkrét
0: mit tudom, 2.463.000-et ítéltek meg talán a színháznak, ehhez azért még fog reményeink szerint hozzá kellene jön legalább egy 1,6 millió központi költségvetési pénz is. És tavaly is 1,8 millió jött. Tehát, hogy én mindig is azt szerettem, ha több lábon áll az intézmény, ez most úgy néz ki, hogy megvan. Reméljük, hogy jövőben kicsit normalizálódik a helyzet, a város is többel tud beszállni. Ez most azért is nehezebb egy picit, amellett, hogy csökkent a szubvenció, szép magyarul, hogy mindenki értse, tehát a támogatás, amit a város, a fenntartó ad, azért is érződik jobban, mert az a költözés miatt van egy csomó egyéb kiadásunk, tehát hogy a művelődési házban azért ott volt a műhely, ott volt a próbaterem, a kelléktár, a ruhatár, ezeknek mind helyet kellett találni. Szanaszét vagyunk ilyen szempontból, ami
1: plusz kiadások.
0: Ami megoldható logisztikailag, viszont plusz kiadás ezeknek a tereknek a bérlése, úgyhogy ez azért egy elég nagy terhet ránk, ezt is ki kell gazdálkodni. Ha miből tudjuk kigazdálkodni, hát leginkább az, hogy észszerűen az évadot is úgy tervezzük.
1: Egyébként, hogyha így rákérdeznék, hogy 2,46 millió lejes költségvetés mire elegendő ma egy színház életében, így Dióhéjban, hogy esetleg a városlakók is átlássák, hogy ez hogy működik?
0: Hát ez semmire, mert még a fizetésekre sem lenne elég, de mivel mondtam az előbb, még hozzájön legalább 1,6 millió reményénk szerint, plusz a saját bevételeink is a pályázatokból és a jegyek bérleteladásokból biztos, hogy több lesz, mint 300 ezer lej. Tehát úgy, hogy átgondoltuk az eredeti évadtervünket, így elég kell legyen, hát le kell mondjunk dolgokról. Többek közt az elején említett kiszállások, fesztivál részvételek, stb. Van olyan fesztivál, ahova nem minden költséget fedeznek, akkor oda nem fogunk tudni elmenni, főleg most a megnövekedett üzemanyag költségekkel. Ezt figyelembe kell vegyük, és számítunk is rá, hogy nem biztos, hogy mindenhova eljutunk, ahova hívnak, vagy ahova mi szeretnénk eljutni.
2: Igen, tehát, hogy alkalmazkodunk ahhoz, ami van. Ennek megfelelően úgy néz ki, hogy például a következő évadban a gyerekelőadásunk, ami ugye mindig van minden évadban egy nagy színpadi gyerekelőadásunk, az nem egy új gyerekelőadás lesz, hanem egy 9 évvel ezelőtti gyerekelőadást újítunk fel, pontosan azért, hogy ez ugye költséghatékony is, és hát hála Istennek rengeteg gyerek születik,
1: persze,
2: rengeteg gyerekbérletesünk van, 9 év alatt viszont teljesen kifutott az a generáció, aki még emlékszik erre az előadásra.
1: Úgy olyan, mintha új lenne,
2: hogy nekik
1: új előadás. Új, te, mint a művészeti vezető, hogy gondolod, lehet-e ugyanazt a művészi színvonalat tartani ilyen szűkösebb keretek között?
2: Hát igen, ez a teher alatt nő a pálma, meg az ilyenszerű izékkel, én nem vagyok nagy barát,

0: Mindig ezt egyszer valaki nagyon jó kitalálta, és azóta szajkózzuk. Én azt tudom mondani, hogy egy darabig lehet tartani egyfajta színvonalat, lehet igazodni, lehet faragni innen, onnan, amonnan. Ebből adott esetben jól is lehet kijönni, viszont én azt gondolom, hogy hosszú távon minőséget fenntartani, ennek elkerülhetetlen összetevője az, hogy egy színház normális költségvetésből tudjon dolgozni. Most csak arra gondolunk, hogy egy díszlet gyártása az nem ugyanaz a pénz most, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Márpedig díszletet kell gyártani, jelmezt kell gyártani, vagy vásárolni. Tehát ezek miatt is nem nézhetünk. Na, érted?
1: Ezekben egyébként nem látnak bele a városlakók. Ők a kész produkciót látják is.
0: Persze, de ami a szemnek tetszik, az a léleknek is. Tehát, hogy most ebből rengeteg mindent újra hasznosítunk. Tehát ez egy darabig tud inspiráló lenni, de egy, tudod, amikor folyamatosan évek óta, nem tudom én, a legolcsóbb parizert veszed, és akkor egy idő után eleged lesz belőle. Annyira nem inspirál.
2: Hát nem hiszem, hogy oda jutunk, tehát
1: azért legyünk picit
2: nem vagyunk,
1: pozitívabbak.
2: Persze, nem vagyunk pesszimisták. Én akkor kezdek el aggódni, ha valóban ugye olvastuk, de nem egészen tudunk még erről, hogy esetlegesen személyzeti csökkentésekről is szó van. Vagy
1: ezt
2: valami.
1: Olvastam én is, igen.
2: Tehát azt viszont hát emberileg is nehéz feldolgozni, meg vezetőként is, ha muszáj ilyesmit meglépni. Amúgy is kicsi színház vagyunk, de hát udvarhelyen az összes kulturális intézmény szerintem alulméretezett, és ennek ellenére pont az ellen küzdünk, hogy a középszerűségtől eltávolodjunk, persze felfele. Mindegyik intézmény szerintem ezt elég jól abszolválja, és ahogy mondta Freddy, ezt egy darabig lehet úgy teher alatt is, de aztán egy idő után ez visszaüt. Úgyhogy én remélem, hogy legalább a társulat számok, tehát a személyzeti számok a megmaradnak, a létszám, mert akkor igyekszünk kreativitással pótolni azt, amit esetlegesen anyagilag most éppen nem kapunk meg. Úgyhogy nem vagyok teljesen én pesszimista sem, de épp azt hiszem, hurrá optimizmusra sincs okunk.
0: Annyira nincs, tehát nyilván, tehát a kultúrára áldozni kell. Szerintem ez nagyon jó, hogy Udvarhelynek ennyi kulturális intézménye van, mert mindenki a maga területén ugyanazt a célt szolgálja, és szerintem nyilván nem én vagyok az az okos, aki ezt kitalálta, de hát a kultúrájában él a nemzet, meg a nyelvében, meg ezekben a dolgokban, tehát ha erre nem áldozunk.
1: Igen, pont ma olvastam reggel Hargita megye tanácsának elnökének a posztját, hogy a kultúra a legnagyobb összetartó ereje a közösségnek.
2: Hát jó, na, most hát erre akkor azt tudnám mondani, hogy akkor jó lenne, hogyha a Hargita megyei tanács kicsit több terhet átvállalna a városoktól, és lenne több kulturális intézmény megyei, és akkor lehet, hogy a három nagyváros és a magyar város és a megyei önkormányzat össze kapaszkodásából több eredményt tudnánk elérni. De nézzük meg Szent Györgyöt, mennyit fenntart a Kovászna megyei tanács.
0: Igen, tehát ez hosszú táv, ezek, én mindig azt mondom, ezek hosszú távú dolgok, tehát ez kultúrára muszáj áldozni, mert hosszú távon megtérül. Tehát az, hogy egészségesen gondolkodó, egészséges generációk nőjenek fel, az annál kevesebb dolog lehet fontosabb. Hogyha rövid távon gondolkodunk, akkor szerintem az nem célra vezető.
1: Egyébként hogy áll tényleg a művelődési ház felújítási munkálatai? Mikorra várható úgy reálisan a visszaköltözés, vagy erről még nincs pontos információ?
2: Minden nap megkérdi valaki. Hát pont én nem voltam itthon, Freddy volt egy ilyen megbeszélésen a múlt héten, ő tud talán többet mondani, végülis konkrétumokról nem is kell beszélnünk. Egy biztos, jövő évadban még nem költözünk vissza, és látva azt, hogy haladnak a dolgok Romániában, Udvarhelyen is, valahogy ezt már többször elmondtam, mintha átok ülne minden kezdeményezésen, nem úgy halad, ahogy kell, ezért főleg abból a tapasztalatból is levonva a következtetéseket, amit tavaly a saját bőrünkön is éreztük, hogy október helyett végül is januárba sikerült az új játszóhelyet is használnunk, ezért mi most hát ilyen hogy mondjam, óvatos pesszimizmus, vagy

0: realista optimizmussal 27-28-ra tervezzük a visszaköltözést. Ha lesz hamarabb, akkor örvendünk annak, és igyekszünk alkalmazkodni.
1: Az abból a szempontból nem lenne rossz, akkor lesz a színház 30 éves, úgyhogy reméljük, hogy addig vissza tudunk.
2: Azt az ajándékot, hogyha megkapjátok, hogy vissza tudtok költözni, szerintem az épp elegendő lenne.
1: Igen. De ennél többet egyelőre sajnos nem tudunk. Igen, én valóban voltam egy gyűlésen, de hát az a gyűlés az nem tartott tovább 10 percnél, mert különböző okok miatt nyilván van fővállalkozó, alvállalkozó, stb. Fele ott volt, fele nem volt, innentől olyan nagy dolgokat nem tudtunk meg. Így kívülről, amit mi látunk, hát az nem feltétlenül. De mi mindig elmondjuk, hogy van egy példa, amiben nem szeretnénk, hogy az a példa legyen nálunk, ez a gyergyói épületnek a felújítása, ami azt hiszem, hogy a negyedik vagy az ötödik éve lesz, amikor, tehát hogy a
0: öt
1: nincs átvéve, nem szeretnénk abba a helyzetbe kerülni, de még az is megtörténhet. Rengeteg olyan dolog van, még gondolom a felújítás után is, amiket ugyanúgy bizonyos engedélyeket be kell szerezni, mint itt, ennél a mozi épületénél. Azt most már tudjuk, hogy az nem egy egyszerű procedúra. Ezeket valószínűleg Anna a másik épületnél is meg kell csinálni, azután, miután a munkálatok befejeződtek. Tehát, hogy...
2: Hosszú még az út, az igen. Biztos. Tehát igen. Jó, zárszóként üzenjünk a rádióhallgatóknak, üzenjetek ti pontosabban mindenki egy-egy rövidke megfogalmazást, hogy miért érdemes színházba járni, és mit üzenünk azoknak a városlakóknak, akik rég nem ültek be előadásra.
0: Hát mindenképpen érdemes, főleg akik rég nem voltak, az új helyszíneket is érdemes megismerjék, mert egy jó darabig, ahogy beszéltük, ezek lesznek az új hely, a régi helyszínek is, és hát olyan előadásaink vannak, amelyek tényleg rezonálnak a mai világgal, úgyhogy érdemes eljönni az előadásainkra. Június végéig mindenképpen várjuk
2: őket. Tehát még másfél hónapot lehet színházba járni.
1: Igen, a színház szerintem az egy közösségi élmény, tehát a színháznak szerintem mindig is az lett, az volt és az is lesz a varázsa, és talán ez lesz az, ami miatt fent tud maradni a színház, hogy jelen idejű, élő, ott zajlik a szemed előtt, úgyhogy ennél nagyobb varázsa szerintem nincs a színháznak, és hát gondolkodásra késztet, ami hát valljuk be őszintén, ez is a dolga szerintem, de azt is tudom, hogy az emberek nagyon sokat nem szeretnek gondolkodni. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb néha, mit tudom én, tévét bambulni, vagy éppen hát ami elérhető. Telefont. De szerintem az, hogy egy élményt hogy kapsz, hogy egy közösségbe kapod, hogy 250 emberrel együtt kapod, az azért nem mindegy.
2: Elszoktak tényleg az emberek. Van-e még jegy egyébként a mai előadásra?
1: A mai előadásra azt hiszem, hogy van még jegy. A Koponyára már nincs jegy. De Koponya lesz még egy júniusban, azt meg lehet nézni.
2: Jó, hát folyamatosan a Facebook oldalatokon látszik napra pontosan, hány órától hol lesz az előadás. A jegypénztárnál tudnak mindig jegyet vásárolni, igen. Tehát itt a moziban.
1: Igen, mozi és most már itt van a jegypénztár a moziban.
2: Jó. Köszönjük szépen a beszélgetést, kitartást kívánunk a továbbiakban, és még várunk vissza a műsorban.
0: Mi is köszönjük.
3: I like music. Sztár reklám.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
7: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsi.

0: Autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk. Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális.

Tegnap is a városban járt a medve. Híd épül Kadicsfalván. Élesedik a kiesés elleni harc. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Több ellenőrzést tartott az elmúlt napokban a Hargita megyei közlekedésrendészet. A rendőrök 29 alkoholszondás vizsgálatot végeztek, és összesen 154 bírságot szabtak ki, a legtöbb esetben a gyorshajtás miatt intézkedtek. 129 sofőrt büntettek meg sebesség túllépésért. Emellett 2 szabálytalan előzésért, 4 biztonsági öv nélküli közlekedésért, 1 ittas vezetésért, további 18 esetben pedig más közlekedési szabálysértés miatt róttak ki bírságot. Az ellenőrzések során 10 jogosítványt és 11 forgalmi engedélyt vontak be, valamint 11 jármű műszaki állapotát is megvizsgálták. Újabb medveriasztás volt tegnap este Székelyudvarhelyen, a lakókat a RoAlert riasztórendszer figyelmeztette a medve jelenlétére a Farcádi utca melletti Cinege utcában. Néhány nappal ezelőtt Korondon medveveszélyre figyelmeztető táblákat helyeztetett ki az önkormányzat. A kezdeményezés célja fokozott óvatosságra inteni a lakosságot és a turistákat, különösképpen a medvék párzási időszakában. Korond község önkormányzata közösségi oldalán is felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekeket ne hagyják felügyelet nélkül, valamint arra kéri a lakókat, hogy a kora reggeli és esti órákban kerüljék az erdős, félreeső területeket. Hidat építetnek Kadicsfalván a Székelyudvarhelyi önkormányzat. A tegnapi tanácsülésen elhangzott, hogy terv készült arra, hogy előre gyártott vasbeton elemekből összeállítható hidat építsenek a Bosnyák-patakon Kadicsfalván, amely összeköttetést teremt a kicsi rétmező és a Török-Ferenc utca között. Egy 14 méter hosszú, 3,8 méter belmagasságú és 9,5 méter széles híd lenne, amelynek 2 sávos járható felületét leaszfaltozzák. A 3,3 millió lej összértékű projekt dokumentációját is jóváhagyták a tanácsosok. A hidat a telek tulajdonosok kérték a városházától, hogy egyszerűbben megközelíthessék a területeiket. Befejeződött a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 8. fordulója. Tegnap a marosvásárhelyi VSK 5-2-re legyőzte a Dévai Auto Bergamót úgy, hogy az első félidőben még 2-1-re a vendégek vezettek. A döntőt Galac és

0: Csiszentgyörgy játsza, Déva a harmadik, Vásárhely a negyedik helyen áll. Befejeződött a labdarúgó Superliga alsóházi rájátszásában is a 8. forduló. Tegnap este a Metalo Globus 2-2-es döntetlent játszott a Hermannstadttal, az FCSB az Unirea Slobozia ellen pedig gól nélküli döntetlent játszott. A kiesés elkerüléséért vívott harcban a Petrolul és a Fáról 25 pontosak, a Hermannstadt és a Slobozia 22 pontosak. A 13 pontos Metalo Globus biztos kieső. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják.

0: a hét minden napján 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már 2 üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

még rosszabb. Hát már csak jobb lehet, főleg azért is mondom ezt, mert kilőtték a lakókat félelemben tartó medvét Székelyudvarhelyen. Rosszabb már nem tud lenni a helyzet, tehát ez a medve most már nem fogja félelemben tartani a város lakókat. Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között. Mert hogy ott ólálkodott az elmúlt időszakban egy jól kifejlett medve, amelyet aztán végül tegnap este, képzeljétek el, kilőttek a vadászok a Székelyudvarhelyi városvezetés utasítására. Nagyon sokszor érkezett a roálertes riasztás az elmúlt napokban, és mindig írták, hogy az Orbán Balázs, az Ugron Gábor, a Lejtő vagy éppen a Farcád utcában kószáló medvére figyelmeztetnek a hatóságok. És hétfőn este is a közelben ott a Cinege utcában sétált a nagyvad, amikor a 112-es segélyhívó számon történt bejelentést követően a helyszínre siettek a törvény által előírt bizottság tagjai.

Jai. És hát lőni kellett. Dávid Endre, alpolgármester elmondta, hogy egy nagyjából 5 éves medve volt, és ugyanaz, amely már többször is riogatta a szombatfalvi lakókat, csak nem akart onnan elmenni. És nem volt nehéz beazonosítani a példányt, hiszen az emberek már több videót is készítettek róla. Csak a hétfői napot nézve is másodjára tért vissza a városba a nagyvad az esti órákban, úgyhogy az emberek veszélyben érezték magukat a folyamatosan visszatérő egyed miatt, és így a helyzetet elemezve nem volt mit tenni, ki kellett lőni a medvét. Mörmoriano Bíró Leonárd, a Nagy Kükülővadász és Sporthorgász Egyesület igazgatója is megerősítette, hogy ártalmatlanítani kellett az egyedet, amely valóban veszélyt jelentett a lakókra, sőt azt is mondta, hogy sokan már nem merték kiengedni az utcára a gyerekeiket, főleg az esti, illetve a reggeli órákban, és nem is csoda, hiszen volt olyan, hogy reggel 8-kor bukant fel a medve éppen akkor, amikor iskolába indultak a diákok, úgyhogy ez egyértelmű volt, hogy nem tart az emberektől a medve, és ki kell lőni. Úgyhogy, hát, viszlát medve, most már többet nem fogja a félelemben tartani az ott lakókat, és reméljük, hogy más medve se fog bekószálni a városban, mert szeretnénk biztonságban lenni. Ákcsend felvétele a folytatásban, 12:30 lesz 6 perc múlva.

Tűzi felvétele 2013-ból 3:42 lesz 3 perc múlva. Az volt a nap témája a reggeli órákban, hogy kivel szerveznél már végre egy kis közös programot. Erre vártam a hozzászólásokat, hogy jelöljétek be azt az ismerőst, azt a barátot, azt a családtagot, akivel már rég beszélitek azt, hogy na, majd kell egyszer találkozzunk, és összehozzuk valamikor ezt a találkozót. És kértem, hogy írjátok oda, hogy mit szeretnétek, milyen programot szervezni a kedves ismerősötökkel. Hát nagyon sokan írták azt, hogy enni, kávézni, étterembe menni, wellnessezni, kirándulni, grillezni, vacsorázni, ebédelni. Úgyhogy úgy látom, nagyon éhesek a rádióhallgatók, és a legnagyobb közös program, amire vágynak, az az

Ne, hogy egy közös kávézás, egy közös vacsora vagy épp ebéd, grillezés, jönnek a jó idők, úgyhogy már is meg lehet szervezni, ha bár jönnek a jó idők, ezt úgy mondom, hogy most egyelőre jócskán lehűl az idő, meg is jelölték a leghidegebb napokat a kéthetes előrejelzésben. Általában meleg időre, de azért ingadozó hőmérsékleti értékekre lehet számítani a következő két hétben is. Ezen a héten is eső várható május 11-e és 24-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzésből. A hétfői 10 fokról 4 fokig csökkennek a minimumok május 15-ére. Ez nagyon szomorú, úgyhogy ezen a hétvégén nem lesz túlságosan meleg. Pontosan szombaton és vasárnap is csupán 15-16 fok lesz, és éjszakánként 6-7 fokot mérhetünk itt a térségben, de ami a legdurvább, hogy most hétközepén, szerdán és csütörtökön annyira lehűl a levegő hőmérséklete, hogy a hajnali órákban akár 0 és 1 Celsius fok is lehet. Hát nem akar, nagyon nem akar elmenni ez a fagyos hideg idő. Igazából fagyos szentek vannak, ma a pongrácokat köszöntjük, holnap Szervác, holnap után Bonifác névnap van, és jól tudjuk, hogy Pongrác, Szervác, Bonifác a fagyos szentek napjai, május 12-e, 13-a és 14-e, alig várjuk, hogy az ők névnapjuk lejárjon, és ismét egy picit meleg uralja itt a térséget. De talán 23-a környékén lesz a legmelegebb, akkor 21-22 fokot mutatnak az előrejelzések, addig viszont még van kemény 10 napunk, és el kell viseljük valahogy ezt az esős időjárás. Kolányi Zsuzsi és Lotfi Begi felvételét pedig könnyen el lehet viselni. 9 éves dalról beszélgetünk.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
2: Isuszereli. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszereli néven. Isuszereli. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

tegnap is a városban járt a medve. Híd épül Kadicsfalván. Élesedik a kiesés elleni harc. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Több ellenőrzést tartott az elmúlt napokban a Hargita megyei közlekedésrendészet. A rendőrök 29 alkoholszondás vizsgálatot végeztek, és összesen 154 bírságot szabtak ki, a legtöbb esetben a gyorshajtás miatt intézkedtek. 129 sofőrt büntettek meg sebesség túllépésért. Emellett 2 szabálytalan előzésért, 4 biztonsági öv nélküli közlekedésért, 1 ittas vezetésért, további 18 esetben pedig más közlekedési szabálysértés miatt róttak ki bírságot. Az ellenőrzések során 10 jogosítványt és 11 forgalmi engedélyt vontak be, valamint 11 jármű műszaki állapotát is megvizsgálták. Újabb medveriasztás volt tegnap este Székelyudvarhelyen, a lakókat a RoAlert riasztórendszer figyelmeztette a medve jelenlétére a Farcádi utca melletti Cinege utcában. Néhány nappal ezelőtt Korondon medveveszélyre figyelmeztető táblákat helyeztetett ki az önkormányzat. A kezdeményezés célja fokozott óvatosságra inteni a lakosságot és a turistákat, különösképpen a medvék párzási időszakában. Korondközség önkormányzata közösségi oldalán is felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekeket ne hagyják felügyelet nélkül, valamint arra kéri a lakókat, hogy a kora reggeli és esti órákban kerüljék az erdős, félreeső területeket. Hidat építetnek Kadicsfalván a székelyudvarhelyi önkormányzat. A tegnapi tanácsülésen elhangzott, hogy terv készült arra, hogy előre gyártott vasbeton elemekből összeállítható hidat építsenek a Bosnyák-patakon Kadicsfalván, amely összekötetést teremt a Kicsi Rétmező és a Török-Ferenc utca között. Egy 14 méter hosszú, 3,8 méter belmagasságú és 9,5 méter széles híd lenne, amelynek 2 sávos járható felületét leaszfaltozzák. A 3,3 millió lej összértékű projekt dokumentációját is jóvá hagyták a tanácsosok. A hidat a telek tulajdonosok kérték a városházától, hogy egyszerűbben megközelíthessék a területeiket. Befejeződött a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 8. fordulója. Tegnap a marosvásárhelyi VSK 5-2-re legyőzte a Dévai Auto Bergamót úgy, hogy az első félidőben még 2-1-re a vendégek vezettek. A döntőt Galac és Sepsiszentgyörgy játsza, Déva a harmadik, Vásárhely a negyedik helyen áll. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásában is a 8. forduló. Tegnap este a Metalo Globus 2-2-es döntetlent játszott a Hermannstadttal, az FCSB az Unirea Slobozia ellen pedig gól nélküli döntetlent játszott. A kiesés elkerüléséért vívott harcban a Petrolul és a Fárul 25 pontosak, a Hermannstadt és a Slobozia 22 pontosak. A 13 pontos Metalo Globus biztos kieső. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős időjárás

0: Ez térségünkben a széljárás gyenge lesz, csapadék várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. 12 óra után vagyunk 7 perccel, és most már elérkezett a búcsú ideje reggel 6 órától. De holnap minden a régi kerékvágásban lesz, hiszen a Vekkerben Csabát köszönhetitek, és ő is köszönt benneteket 6 óra után pár perccel. Ő indítja a műsort, én pedig visszajövök holnap délután, ilyenkor 12 óra után néhány perccel is. Együtt töltjük a délutánt egészen 17 óráig. Addig is itt szólnak a zenék továbbra is a 100.8-on. A délutáni társaságotok úgymond meg lesz, és jókedvel tudtok dolgozni, attól függetlenül, hogy beborult az égbolt, és esős időt jósol.

0: fuvarvár.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50

0: Kereskedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám. Telefon 0758 22 88 30.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden

0: helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Hogy a gépezet forogjon, akárcsak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
5: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
4: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
5: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Tegnap is a városban járt a medve. Híd épül Kadicsfalván. Élesedik a kiesés elleni harc. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Több ellenőrzést tartott az elmúlt napokban a Hargita megyei közlekedésrendészet. A rendőrök 29 alkoholszondás vizsgálatot végeztek, és összesen 154 bírságot szabtak ki, a legtöbb esetben a gyorshajtás miatt intézkedtek. 129 sofőrt büntettek meg sebesség túllépésért. Emellett 2 szabálytalan előzésért, 4 biztonsági öv nélküli közlekedésért, 1 ittas vezetésért, további 18 esetben pedig más közlekedési szabálysértés miatt róttak ki bírságot. Az ellenőrzések során 10 jogosítványt és 11 forgalmi engedélyt vontak be, valamint 11 jármű műszaki állapotát is megvizsgálták. Újabb medveriasztás volt tegnap este Székelyudvarhelyen, a lakókat a Roalert riasztórendszer figyelmeztette a medve jelenlétére a Farcádi utca melletti Cinege utcában. Néhány nappal ezelőtt Korondon medveveszélyre figyelmeztető táblákat helyeztetett ki az önkormányzat. A kezdeményezés célja fokozott óvatosságra inteni a lakosságot és a turistákat, különösképpen a medvék párzási időszakában. Korond község önkormányzata közösségi oldalán is felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekeket ne hagyják felügyelet nélkül, valamint arra kéri a lakókat, hogy a kora reggeli és esti órákban kerüljék az erdős, félreeső területeket. Hidat építetnek Kadicsfalván a székelyudvarhelyi önkormányzat. A tegnapi tanácsülésen elhangzott, hogy terv készült arra, hogy előre gyártott vasbeton elemekből összeállítható hidat építsenek a Bosnyák-patakon Kadicsfalván, amely összeköttetést teremt a kicsi rétmező és a Török-Ferenc utca között. Egy 14 méter hosszú, 3,8 méter belmagasságú és 9,5 méter széles híd lenne, amelynek 2 sávos járható felületét leaszfaltozzák. A 3,3 millió lej összértékű projekt dokumentációját is jóváhagyták a tanácsosok. A hidat a telek tulajdonosok kérték a városházától, hogy egyszerűbben megközelíthessék a területeiket. Befejeződött a teremlabdarúgó első liga felsőházi rájátszásának 8. fordulója. Tegnap a marosvásárhelyi VSK 5-2-re legyőzte a Dévai Auto Bergamót úgy, hogy az első félidőben még 2-1-re a vendégek vezettek. A döntőt Galac és Sepsiszentgyörgy játsza, Déva a harmadik, Vásárhely a negyedik helyen áll. Befejeződött a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásában is a 8. forduló. Tegnap este a Metalo Globus 2-2-es döntetlent játszott a Hermannstadttal, az FCSB az Unirea Slobozia ellen pedig gól nélküli döntetlent játszott. A kiesés elkerüléséért vívott harcban a Petrolul és a Fárul 25 pontosak, a Hermannstadt és a Slobozia 22 pontosak. A 13 pontos Metalo Globus biztos kieső. A meteorológusok szerint ma délelőtt esős időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik,

0: like music.
1: Star reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Akció.
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és két perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a

0: Számára ideális mozgásformát. Kardioedzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfil, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
1: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió.
4: Sztár Rádió.
3: Sztár Rádió.
4: Bass.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés hősem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, 7

0: hétfőn, szerdán, pinteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyerekközlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: Medvét lőttek le Szombatfalván. Technokrata miniszterelnök jöhet. Visszaüthet a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Esélyes forgatókönyvnek nevezte egy technokrata miniszterelnök kinevezését Nikus Ordán. Az államfő ma azt nyilatkozta, hogy viszonylag kevés olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja a kabinetet. Az elnök rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő, általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormányt támogatná-e a parlament többsége. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányfőjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. Több mint 2 millió leírtékben szabott ki bírságokat tavaly a Hargita megyei környezetőrség. A hatóság 2025-ben összesen 533 ellenőrzést végzett, ami meghaladta az előzetesen tervezett számot. A legtöbb szabálytalanságot a fafeldolgozás és a bútorgyártás területén találták. A környezetőrök 36 vállalkozást vizsgáltak meg, ezek közül 14-et bírságoltak meg. Összesen 481 ezer leértékben. Emellett 12 esetben ideiglenesen fel is függesztették a cégek tevékenységét, amíg azok nem szerzik be a szükséges környezetvédelmi engedélyeket. Lelőtték tegnap este a visszatérő medvét Szombatfalván. Az Ugron Gábor, Orbán Balázs farcád és Lejtő utcák házai között többször megjelenő állatot a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására lőtték meg. Hétfőn este a Cinege utcában sétált a nagyvad, a helyszínre siettek a törvény által előírt bizottság tagjai, akik a medvét veszélyesnek ítélték, amely láthatóan nem félt az emberektől, a házak között többször is felbukkant. Székelyudvarhelyen a Szent Imre utca környékén van még egy medve, amely többször problémákat okozott. Ma este kivívhatja a feljutást a labdarúgó szuperligába a Sepsio SK. A sepsiszentgyörgyi csapat ma este a közvetlen riválisa, az FC Voluntári otthonában lép pályára. Amennyiben a háromszéki klub nem szenved vereséget a mérkőzésen, akkor hivatalosan is visszajut a szuperligába. A sorsdöntő összecsapás ma este 8 órától kezdődik. Vasárnap zárja a szuperligás idényt az FK Csíkszered a labdarúgó csapata. A csíkiak vasárnap 17:30-tól az FC Botosánt fogadják. A kiesésről döntő 4 összecsapást hétfőn este 8:30-tól rendezik. A konstancai fárul a Metaloglobusszal, az Unériász Lobozia az Aradi Utával, a Hermannstadt az FCSB-vel, a Petrolul a Galaci Ocelullal játszik. Esős idő lesz délután is, borult égboltot ismétlődő esős időszakokat jeleznek már a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga jelzésű viharriasztást adott ki ma délutánra, környékünkön erős szélre, széllökésekre, záporokra, felhőszakadásokra kell számítani. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Csak mert a világ hideg.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz.
4: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os mélybonát elemeát sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
8: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
7: Mikrokreditlám.ro.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetése

veszteségeket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Isuszer elé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: Medvét lőttek le Szombatfalván. Technokrata miniszterelnök jöhet, visszaüthet a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Esélyes forgatókönyvnek nevezte egy technokrata miniszterelnök kinevezését Nikus Ordán. Az államfő ma azt nyilatkozta, hogy viszonylag kevés olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja a kabinetet. Az elnök rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő, általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormányt támogatná-e a parlament többsége. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányfőjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. Több mint 2 millió leírtékben szabott ki bírságokat tavaly a Hargita megyei környezetőrség. A hatóság 2025-ben összesen 533 ellenőrzést végzett, ami meghaladta az előzetesen tervezett számot. A legtöbb szabálytalanságot a fafeldolgozás és a bútorgyártás területén találták. A környezetőrök 36 vállalkozást vizsgáltak meg, ezek közül 14-et bírságoltak meg. Összesen 481 ezer leértékben. Emellett 12 esetben ideiglenesen fel is függesztették a cégek tevékenységét, amíg azok nem szerzik be a szükséges környezetvédelmi engedélyeket. Lelőtték tegnap este a visszatérő medvét Szombatfalván. Az Ugron Gábor, Orbán Balázs farcád és Lejtő utcák házai között többször megjelenő állatot a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására lőtték meg. Hétfőn este a Cínege utcában sétált a nagyvad, a helyszínre siettek a törvény által előírt bizottság tagjai, akik a medvét veszélyesnek ítélték, amely láthatóan nem félt az emberektől, a házak között többször is felbukkant. Székelyudvarhelyen a Szent Imre utca környékén van még egy medve, amely többször problémákat okozott. Ma este kivívhatja a feljutást a labdarúgó szuperligába a Sepsio SK. A Sepsiszentgyörgyi csapat ma este a közvetlen riválisa, az FC Voluntári otthonában lép pályára. Amennyiben a háromszéki klub nem szenved vereséget a mérkőzésen, akkor hivatalosan is visszajut a szuperligába. A sorsdöntő összecsapás ma este 8 órától kezdődik. Vasárnap zárja a szuperligás idényt az FK Csíkszered a labdarúgó csapata. A csíkiak vasárnap 17:30-tól az FC Botosánt fogadják. A kiesésről döntő 4 összecsapást hétfőn este 20:30-tól rendezik. A konstancai fárul a Metaloglobusszal, az Unir Jászlobozia az Aradi Utával, a Hermannstadt az FCSB-vel, a Petrolul a Galaci Ocelullal játszik. Esős idő lesz délután is, borultékboltot ismétlődő esős időszakokat jeleznek már a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga jelzésű viharriasztást adott ki ma délutánra, környékünkön erős szélre, széllökésekre, záporokra, felhőszakadásokra kell számítani. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme át sóslében 39,99 baniért, 16 tekercses 3 rétegű florális WC papírt 19,99 baniért és 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 32,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvastass be a Lidl Plusz kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 210 g-os Confiseri Firenze Mini Bissimo glazúros sütemény 6 lej 29 bani, a Fresh Fish Today Norvég lazat filé 100 g-onként 7 lej 49 bani, és a 730 g-os Milbona füstölt sajt 21 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: híreivel jó napot kívánok! Esélyes forgatókönyvnek nevezte egy technokrata miniszterelnök kinevezését Nikus Ordán. Az államfő ma azt nyilatkozta, hogy viszonylag kevés olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja a kabinetet. Az elnök rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő, általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormányt támogatná-e a parlament többsége. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányfőjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. Több mint 2 millió leírtékben szabott ki bírságokat tavaly a Hargita megyei környezetőrség. A hatóság 2025-ben összesen 533 ellenőrzést végzett, ami meghaladta az előzetesen tervezett számot. A legtöbb szabálytalanságot a fafeldolgozás és a bútorgyártás területén találták. A környezetőrök 36 vállalkozást vizsgáltak meg, ezek közül 14-et bírságoltak meg. Összesen 481 ezer leértékben. Emellett 12 esetben ideiglenesen fel is függesztették a cégek tevékenységét, amíg azok nem szerzik be a szükséges környezetvédelmi engedélyeket. Lelőtték tegnap este a visszatérő medvét Szombatfalván. Az Ugron Gábor, Orbán Balázs farcád és Lejtő utcák házai között többször megjelenő állatot a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására lőtték meg. Hétfőn este a Cinege utcában sétált a nagyvad, a helyszínre siettek a törvény által előírt bizottság tagjai, akik a medvét veszélyesnek ítélték, amely láthatóan nem félt az emberektől, a házak között többször is felbukkant. Székelyudvarhelyen a Szent Imre utca környékén van még egy medve, amely többször problémákat okozott. Ma este kivívhatja a feljutást a labdarúgó szuperligába a Sepsio SK. A sepsiszentgyörgyi csapat ma este a közvetlen riválisa, az FC Voluntári otthonában lép pályára. Amennyiben a háromszéki klub nem szenved vereséget a mérkőzésen, akkor hivatalosan is visszajut a szuperligába. A sorsdöntő összecsapás ma este 8 órától kezdődik. Vasárnap zárja a szuperligás idényt az FK Csíkszered a labdarúgó csapata. A csíkiak vasárnap 17:30-tól az FC Botosánt fogadják. A kiesésről döntő 4 összecsapást hétfőn este 20:30-tól rendezik. A konstancai Fárul a Metaloglobusszal, az Unériász Lobozia az Aradi Utával, a Hermannstadt az FCSB-vel, a Petrolul a Galaci Ocelullal játszik. Esős idő lesz délután is, borult égboltot ismétlődő esős időszakokat jeleznek már a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga jelzésű viharriasztást adott ki ma délutánra, környékünkön erős szélre, széllökésekre, záporokra, felhőszakadásokra kell számítani. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

0: like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a csokros koktélparadicsom 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. És a fehér grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12,49 bani. Lidl. Igazán megéri.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
6: Reklámot hallott.

Medvétlődtek le Szombatfalván. Technokrata miniszterelnök jöhet. Visszaüthat a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Esélyes forgatókönyvnek nevezte egy technokrata miniszterelnök kinevezését Nikus Ordán. Az államfő ma azt nyilatkozta, hogy viszonylag kevés olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja.

0: A kabinetet. Az elnök rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő, általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormányt támogatná-e a parlament többsége. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányfőjelölt, akinek garantáltan bizalmat szavaz a parlament. Több mint 2 millió leírtékben szabott ki bírságokat tavaly a Hargita megyei környezetőrség. A hatóság 2025-ben összesen 533 ellenőrzést végzett, ami meghaladta az előzetesen tervezett számot. A legtöbb szabálytalanságot a fafeldolgozás és a bútorgyártás területén találták. A környezetőrök 36 vállalkozást vizsgáltak meg, ezek közül 14-et bírságoltak meg. Összesen 481 ezer leírtékben. Emellett 12 esetben ideiglenesen fel is függesztették a cégek tevékenységét, amíg azok nem szerzik be a szükséges környezetvédelmi engedélyeket. Lelőtték tegnap este a visszatérő medvét Szombatfalván. Az Ugron Gábor, Orbán Balázs farcád és Lejtő utcák házai között többször megjelenő állatot a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására lőtték meg. Hétfőn este a Cínege utcában sétált a nagyvad, a helyszínre siettek a törvény által előírt bizottság tagjai, akik a medvét veszélyesnek ítélték, amely láthatóan nem félt az emberektől, a házak között többször is felbukkant. Székelyudvarhelyen a Szent Imre utca környékén van még egy medve, amely többször problémákat okozott. Ma este kivívhatja a felgyújtást a labdarúgó szuperligába a Sepsio SK. A Sepsi Szentgyörgyi csapat ma este a közvetlen riválisa, az FC Voluntári otthonában lép pályára. Amennyiben a háromszéki klub nem szenved vereséget a mérkőzésen, akkor hivatalosan is visszajut a szuperligába. A sorsdöntő összecsapás ma este 8 órától kezdődik. Vasárnap zárja a szuperligás idényt az FK Csíkszered a labdarúgó csapata. A csíkiak vasárnap 17:30 az FC Botosánt fogadják. A kiesésről döntő 4 összecsapást hétfőn este 8:30-tól rendezik. A konstancai Fárul a Metaloglobusszal, az Unirias Lobozia az Aradi Utával, a Hermannstadt az FCSB-vel, a Petrolul a Galaci Ocelullal játszik. Esős idő lesz délután is, borultékboltot ismétlődő esős időszakokat jeleznek már a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga jelzésű viharriasztást adott ki ma délutánra, környékünkön erős szélre, széllökésekre, záporokra, felhőszakadásokra kell számítani. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 14 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hitelezésben. Keresd minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
1: Benglass, ha többre vágysz. A Delkanet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

amiket játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
5: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
4: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják Önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket.

0: Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz. Mert utazni mindig érdemes.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk. Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 6.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez

0: Kozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
0: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

marad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
6: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
5: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
3: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: felújítasz, barkácsolsz, akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
0: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszérelé néven. Isuszérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztárreklám. A biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik. Utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Hadnagy Viakolor.
12: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
14: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
15: Közérdekű hirdetés következik.
16: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
15: Közérdekű hirdetést hallottak.
17: Reklámot hallottak.
18: Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió!
6: Sztár Rádió! Sztár Rádió!

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

valami megfog. Az utolsó katona a sorban utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csendben.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Ért.